mint hazai. A Best FM-en.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Betonbiztos Debrecen útfejlesztési programja népzenei gálára készülnek Nyírábrányban, és több mint egy tucat óriás harcsát fogtak a Hajdú-Bihari horgásztónál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Betonbiztosan működik Debrecen útfejlesztési programja, már 20 helyszínen zajlik, vagy éppen elkészült a munka. Még csak az év első felénél jár a város, de a nagyfelületű útfelújítások üteme már most látványos. 31 helyszínen terveznek teljes vagy részleges rekonstrukciót, valamint 8 utcában új út is épül, mutat rá friss cikkében a De Hír. A Kurta utcában mintegy 1700 négyzetméteren újult meg az útpálya és a járda is, a Kolónia utcában pedig a kivitelezés a befejezéshez közeledik. Ott már az aszfaltozást végzik, hamarosan a burkolati jelek is felkerülnek. Hétfőn elindult az Ötmalom utca felújítása, a Zöld Sándor utcában pedig a járdabontás zajlik. Eközben a Halastó utcában térköveznek, a Tőr és a Seregi utcában pedig már be is fejeződtek a munkák. A város idei költségvetésében közel 2 milliárd forint jut útfelújításokra és útépítésekre. Népzenei gálára készülnek Nyírábrányban a Zengalélek kurzus résztvevői. A 10 hónapos népi ének képzés sorozat lezárásaként június 13-án mutatják be egy gálaműsorban, hogy mit tanultak a résztvevők az Ábrányi Kornél Művelődési Házban. A programban több településről érkező kezdő és haladó éneklők is részt vettek, akik a helyi népdalokkal és hagyományokkal ismerkedtek. A gálát táncház zárja, a belépés mindkét programra ingyenes, tudta meg a Hahon. Több mint egy tucat óriás harcsát fogtak egy Hajdú-Bihari horgásztónál. Eredményes 2,5 napos harcsavadászatot zártak így a horgászok a népszerű tóban. Számoltak be róla a Pródi Horgásztavak Facebook oldalán. A túra legnagyobb hala egy 51,45 kilós harcsa volt, de több 30 és 25 kiló körüli példány is horogra akadt. A beszámoló szerint a horgászat jó hangulatban telt, és összesen több mint egy tucat nagytestű harcsa került partra. Fiatal támadót igazolt a DVSC, a Debreceni Futballklub 3 évre szerződtette a 18 éves Leon Mirtayt, aki a Tottenham akadémiáján nevelkedett. A támadó 7 éves kora óta szerepelt a londoni klub utánpótlásában, több korosztályban is pályára lépett és az első csapattal is edzett. A több poszton bevethető játékos albán és magyar gyökerekkel is rendelkezik. Korábban albán korosztályos válogatottban szerepelt és a magyar U21-es válogatottban is pályára lépett. A DVSC szakmai stábja szerint Mirtay gyors, kreatív és sokoldalú támadó, aki a Lokiban bizonyíthat a következő szezonban, írja a DVSC.hu. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.

0: Az Offenbach-hal és az Overdrive-val kezdünk ezen a szép napsütéses szerda reggelen. Jó reggel, Debrecen! Június 3-a van. A Clotildok, a Kevinek és a Cecíliák névnapja. Érkezik Presser Pici is. Gabi Bá. És lehet, hogy éppen valaki most indul egy nagy útra. Akkor szerencséset kívánunk neki.
1: Az ember soha el nem téved.
0: Segítünk majd navigálni a szerda reggelben, amivel érkezik a Cranberries dala is, ugyanis vége az álmoknak, de az álmodozás folytatódik. Ki az ágyból? Halló, halló, készüljünk együtt Debrecen kedvenc rádiójában, pontosan 6 óra van.
2: Rekordszámú rolleres sérült Debrecenben az elmúlt években, 3 hajdúbihari tanár is az országos döntőben, és országos csúccsal robbantott Kozák Luca. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: 2 év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csak nem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma 1 év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet, ugyanakkor a sérültek közel 1/3 súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak a fejsérülések és az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőeszközt pedig gyakorlatilag senki sem használt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az alkohol több esetben hozzájárult a balesetek kialakulásához. 3 hajdúbihari pedagógus is versenyben van az év tesi tanára címért. Június 11-éig lehet szavazni az országos döntő résztvevőire, ahol a vármegyei győztesek mérik össze népszerűségüket. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Varga Tamás a hajdúszováti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, a nagyobb intézmények között Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és általános iskola pedagógusa, míg a 35 év alatti tanárok mezőnyében Márkus Peónia, az Egyeki Szent János Katolikus Iskola tanára képviseli Hajdú Bihart. Az országos szavazás június 11-éig tart, a győztesek kilétére ezt követően derül fény, írja a De Hír. Rekordfogás, több mint 500 000 kokain, ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg. Csak nem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Kozák Luca országos csúccsal hangolt az EB-re. A DSI Debrecen gátfutója 12,66 másodperces új magyar rekorddal nyerte meg a női 100 méteres gátfutást egy lengyelországi nemzetközi versenyen. Az atléta elmondta, régóta célja volt a saját 2022-ben futott országos csúcsának megdöntése, és már az edzéseken is érezte, hogy jó formában van. Sikerében nagy szerepet játszott, hogy a felkészülést sérülések és betegségek sem hátráltatták. Kozák Luca a szezon során még ennél is jobb időeredményt szeretne elérni, fő célja pedig az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság, ahol a lehető legjobb formában szeretne rajthoz állni.
0: Kozák Luca, Debrecen büszkesége, hajrá Luca, és hajrá Debrecen! Naposan indul a szerda reggel a 104,6 MHz-en is, meg ott odakünn is, nincs hideg, 15 és 18 fok között a hőmérséklet. Napközben emelkedik tovább, és hát napsütés várható, de azért felhők is, ugye, Évi?
2: Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
0: Annyira számíthatunk, hogy az időkép.hu infója alapján, ami tudom, hogy semmit nem jelent, mert ez holnapig még változhat, de holnapra 10 mm csapadékot mondanak, és a mai 26 fok után csupán 22-t, hogy aztán a hétvégére majd újból emelkedhessen június első hétvégére a hőmérséklet. Hát olyan 26-27 lesz a következő napokban, de a 30 fokot nem érhetjük el, és egyelőre nem is haladjuk meg. Így folytatódik a nyár. És hogy kezdődik a reggel? Egy feldolgozással, amelynek az eredetiét Kim Wilde énekelte a 80-as években. A címe az volt, hogy Kambodzsa.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. A feldolgozásé pedig Offenbach. Jó voltából az Overdrive. 5 perccel múlt el 6 óra. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok.

mégpedig Dániel Gergővel és a Párnok Rasztal, 4:45-kor boldog igazán. Na, igazán boldogok a Dániel Geri rajongók lehetnek, többen vannak ebben a kis országban, és oly büszkeség nekünk, hogy hát Geri Debrecenből indult el, és én ott voltam az első szány próbálgatásainál is. Emlékszem, pont ünnepi könyvhét volt, jut eszembe, hamarosan jön a jövő héten az idei ünnepi könyvhét, és az Unió Áruház előtt volt egy kis színpad, és Geri akkor még Adi gimnazistaként, Adisként lépett fel, és én konferáltam. És mondtam, hogy hát, e fiúból még országos hírű énekes lesz. És az is lett. Jut eszembe, újdonság is van. Mutatok egy részletet belőle, ha már így az aktuális kedvencünk előkerült Gergőtől. Ez lenne az.

jó ez a kis népies vonal, nem? Olyan ügyesen ötvözi a pop muzsikával. Gergő így szélesebb nyilvánossághoz is eljut. Rozsdás a szív. Na hát akkor olajozzuk be, vagy rozsdamarózzuk le. Kellemes muzsikák, jó hangulat és napsütés. 15-18 fok, így indul a szerda reggel, június 3-án. A Best FM-mel a telefonszámunk 500-540, az SMS Viber számunk a 30-933-1046. Az ír Cranberries együttessel folytatjuk, amelynek ugye az énekes nője Dolores Jordan már nincs velünk. A legnépszerűbb dala a csapatnak a Zombie volt, de én valahogy sokkal jobban csipáztam a Dreams című dalokat, úgyhogy tisztelettel köszönöm a zenei szerkesztőmnek. Jaj, imádom, amikor az ízlésemet is figyelembe veszi. A szelekciónál jön a Cranberries és a Dreams. 2 perccel 6:45 után jó reggelt kívánunk!

0: Szolnik Dalát hallották. Mindjárt fél hét van, jó reggelt kívánunk a Best FM rádióban. Június 3-án névnapköszöntővel és a híres születésnaposokkal folytatjuk. Például Korda Kellner Zoltánnal, aki Korda Sándor és Vince tesója és magyar származású filmrendező, 131 évvel ezelőtt Túr Kevin született meg, aztán pedig hát Hollywoodban óriási karriert futottak be a tesóival, például a Dzsungel könyve és a Bagdadi tolvaj című filmek elkészítésével. 120 éve született Josephine Baker, amerikai táncosnő, akinek tulajdonképpen a Charleston-t köszönhetjük. Máriási Félix filmrendezőnek pedig, aki 107 évvel ezelőtt született, a Talpalatnyi Föld című filmet, és minden idők egyik legjobb magyar filmjét, a Valahol Európában című alkotást.
1: Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel!
0: Van itt még egy másik világhírű magyar, aki bár New Yorkban született, azért magyar származású amerikai színész. Ha azt mondom, hogy van, aki forrón szereti, vagy minden lében két kanál, akkor nyilván sejtik, hogy Tony Curtisről beszélek, aki 1925-ben is már New Yorkban született, de az apukája Schwartz Manó Máté Szalkáról származott el. És már Máté Szalka, akkor Suzy Quattro anyukája is Szabolcs-Szatmár környékéről származik, Szaniszlai Ilona, és hát ma Suzy Quattro a 76. születésnapját ünnepli, úgyhogy majd beszélek róla, amikor egy ilyen szelektív vagy szubjektív top 3-ban meg is mutatom a 3 legnépszerűbb dalát a későbbiekben. Emlékezzünk meg még Allen Ginsbergről, amerikai költőről, a Beat nemzedék kiemelkedő alakjáról. 100 éve született, jöjjön két sportoló, Darnyi Tamás ma 59 esztendős lett, többszörös olimpiai és világbajnok úszónk, és 40 éves kereken Rafael Nadal, aki pedig a 45. születésnapját ünnepli, az Bot Miklós zeneszerző, Egy korona dal című műsorban volt zsűritag, és a Napra együttes énekese. Danny White pedig annak a Rembrandtnak az énekese, akik a 90-es években adták elő az I'll Be There For You című dalukat, és azóta sem többet, és ez ugye a Jó barátok zenéje volt. Ma 70 éves Danny White, a Rembrandt együttes énekese. Azért nem játszom le elejétől a végéig most ezt a dalt, szokták kérdezni, mert elég sűrűn forog, tehát nem biztos, hogy ma még később mondjuk Enikőnél nem kapják meg a délelőtt folyamán. Mint ahogy megkapják a névnapköszöntést is. Ma a Ceciliákat köszöntjük.
2: Köszöntjük Cecilia nevű hallgatóinkat. A Cecilia latin eredetű női név, férfi párja Cecilián. Valószínűleg a Cecilia névből származik a Zille női keresztnév is. Rokon nevei Célia, Cicelle, Sejla. Legismertebb viselője névnek Szent Cecilia és Esztergályos Cecilia színésznő, és természetesen önkedves Cecilia, aki a rádiót hallgatja.
0: A hölgyeké az elsőbség, de mellettük a fiúkról sem feledkezünk, meg a Kevinekről. A név azért Magyarországon is népszerű, bár külföldön mindig is az volt, csak néhány Kevin a teljesség igénye nélkül. Kevin Bacon, Kevin Costner, aztán Kevin Smith, Kevin Richardson a Backstreet Boys együttesből, és természetesen az a Kevin, akit így szólít az anyukája.
3: Kevin!
0: Téged is így szokott? Mutatom, hogy így-e.
3: Kevin!
0: Hát kedves Kevinek, boldog névnapot kíván nektek! Debrecen kedvenc rádiója és a Ceciliáknak is. Hát róluk még dalt is írtak. Simon and Garfunkel, 2 perccel fél hét után. Cecilia! Névnap köszöntő a Best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, az igazságtalanságot nem tűri, és segítőkész azokkal az emberekkel, akikkel úgy érzi, hogy méltatlanul bánnak. Bika vidám hangulatban van, sok tervet forgat a fejében, azonban ezek megoldása mind sok pénzzel járna, vigyázzon, mert a kapkodás, a túlzott optimizmus nem vezet jóra. Ikrek, szeretne kicsit több időt szánni magára, aminek egyre nagyobb szükségét érzi, szerette is, egyre jobban igénylik a gondoskodását. Rák, munkahelyi problémák nyugtalanítják napok óta, a rossz közérzet beívódik minden cselekedetébe, kár ennyire felizgatnia magát. Oroszlán, szereti, ha a megszokott tempóban dolgozhat, ha nem zökkenti ki semmi a jól bevált ritmusból, pedig ilyesmi ma megeshet. Szűz, valami olyan helyre hívják, amiről tudja előre, hogy unalmas és érdektelen lesz, mégsem tud kibújni a meghívás elől, nyelje le a békát, vágjon jó képet a dologhoz. Mérleg, egy rossz kapcsolat ma befejeződhet, szerencsésen szakíthat valakivel egy partner segítségével. A kapcsolati kérdések, amelyek hosszú időn át nehezen alakultak, ezután kevésbé lesznek megterhelőek. Skorpió, ne szégyelje boldognak érezni magát, hiszen csodálatos napja van, minden úgy alakul, ahogy elképzelte. Nyilas, a nagy hajtásban kimerült, ideje lenne szabadságra menni, kerüljön minden idegeskedést. Bak, hatalmas akarat ereje van, ezáltal még a kilátástalannak tűnő helyzetekből is sikeresen kerül ki, nagyon vágyik az igaz szerelemre. Vízöntő, öntársasági ember és kiválóan tud alkalmazkodni bármilyen mentalitású egyénhez, intelligenciája révén könnyen átjut az élet buktatóin. Alak, kissé zárkózott és türelmetlen, megpróbálja fékezni a tempóját, mert érzi, hogy így hamar elfárad. Nem lehet a gyertyát két végén égetni.
1: Halljuk, mit bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock.

éjszakánként visszavárlak, és reggelente? Igen, én is visszavárom önöket reggelente 6 és 10 óra között Debrecen kedvenc ébresztő műsorában. Jó reggelt a 104,6 MHz-en június 3-án, szerdán. Ó, kit találtam? Egy énekesnő, gitárost, aki hát ebben a műfajban, a rock hölgy gitárosok műfajában basszusgitáros, az első női olyan basszusgitáros volt, aki komoly sikereket ért el a rockzenében, mégpedig a 70-es években. Az az igazság, hogy szelektív vagy szubjektív top 3-at ígértem tőle, de rájöttem, hogy igazából én két dalt ismerek. Akárhogy próbáltam a YouTube-on keresni számomra ismerős melódiákat, valószínű az lehet a magyarázat, hogy csak kettőt találtam, hogy hát nagyon fiatal voltam akkor, amikor ő elkezdte a 70-es évek elején a karrierjét. Például ezzel a dalával...

0: Emlékeznek rá?
1: Szerintem sokan, és arra is, amit Cyrilnek köszönhetően, hát a fiatalabbak is imádnak. Igen, Suzik Bátrót köszöntjük a 76. születésnapján. Az anyukáját úgy hívták, hogy Helen Szaniszlai, azaz Szaniszlai Ilona és Szabolcs-Szatmár környékéről származott. Susan Kay, azaz Suzi Quattro anyukája. Tehát ma nem neki, hanem magának, Suzinak van a születésnapja. 76 éves lett. És miközben hozom a legismertebb dalát, most kivételesen eredetiben Chris Normannel, mondom, hogy hol van baleset, éppen most érkezett Bertold és Gabi információja, Vámospercsi út, koccanás, piros Opel és fekete Mercedes.

0: 2016 egyik legjobb dalát hallották, kereken 10 esztendős idén LP, Lost on You című slágere, 7 órakor ezt játszottuk önöknek a szerda reggelben. Zárjuk annak első óráját egy közlekedési információval. Sajnos balesettel, többen is jelezték a Vámospércsi úton a balesetet, mégpedig egy Opel és egy Mercedes közreműködésével, bár azt írják a hallgatók, hogy a felek próbálnak lehúzódni. Nem tudom, hogy azóta sikerült-e félreállniuk, tehát akadályozzák-e még a forgalmat, vagy sem. A telefonszámom 500-540, vagy meg is írhatja a 3933-1046-osra. Ugyanúgy, ahogy a Zsolt tette, igaz, nem a balesettel kapcsolatban, hanem a mai reggel első Trafipax információja. Tőle érkezett, ha honnan máshonnan, 4-es számú főút, Téglás, benzinkút, Trafipax.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Remélem sikerült felkészülniük a mai villám voksra. Itt az idő, hogy megmutassam, milyen zenékre lehet ma szavazni. Szia dalára, ez a The Greatest.

0: vagy éppen a Taylor Swift-ére, ez az Open Light. Anita és Kata is írja, hogy de igen, sikerült ám félre állni, úgyhogy forgalmi akadályt, mert nem képeznek a Vámos Pércsi úton a balesetet szenvedett felek, csak a bámészkodással vigyázzunk, hogy nehogy újabb balesetről kelljen beszámolnunk, úgyhogy csak az utat figyeljék, na meg a zenéket, kettes számot kérünk Taylor Swiftre, és egy hármast akkor, ha imádják a száguldást 220 felette. Júj, de sokan szeretik! Na, lassan a testtel! Tisztelt hölgyeim és uraim! A fő cél a balesetek megelőzése. Na meg a zenei szerkesztőnknek egy visszajelzés. Szóval akkor szia! Taylor Swift vagy a Neoton Família.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.

0: forrásáruház.hu.
1: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
5: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Saját fejlesztéseikkel értek el országos sikert a debreceni diákok. Padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. Ma van a kerékpározás világnapja. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: A Debreceni Egyetem gyakorló iskoláinak tanulói kiemelkedően szerepeltek az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjében. A fiatalok többek között orvosi, gyógyszerészeti és drónfejlesztési projektekkel mutatkoztak be a budapesti megmérettetésen. Az eredményeknek köszönhetően a Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és a Balázsházi János gyakorló technikum is bronz minősítést kapott a tehetségek támogatásáért. A szakemberek szerint a verseny nagy lehetőséget jelent a diákoknak, mert már középiskolásként betekintést nyerhetnek a tudományos kutatások világába, és értékes tapasztalatokat szerezhetnek, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Olcsóbban akarta megúszni a bevásárlást, így padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. A hajdúbihari rendőrség azt közölte, a 47 éves vásárló május végén egy debreceni áruházban több terméknél is trükközött, a kimért zöldségeknél olcsóbb árut ütött be a címkenyomtatón, majd az így kapott vonalkóddal fizetett az önkiszolgáló kasszánál. Emellett 5 tábla csokoládét is fizetés nélkül tett el. A módszer kétszer is működött, a harmadik alkalomnál azonban a biztonsági szolgálat rajta kapta. Az ügyben lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indult eljárás. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Erről beszélt a Best FM-nek Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
9: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
8: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Súlyos aszály és csapadék hiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem búzatanácskozásán. A szakemberek szerint az alkalmazkodás kulcskérdés, mert a terméscsökkenés már több növénynél is érezhető, és a kukorica helyét is egyre inkább a napraforgó veszi át, olvasható az Unideben.
10: Jé, és tényleg ma van a kerékpározás világnapja, ehhez én csak ennyit tennék hozzá. Hello, ez a kerékpárút, kedves gyalogos. Ne a közepén, légy szíves, legalább ne a közepén. No meg, ennyit. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. kedves kerékpárosok, az egy órával ezelőtti hírekre hívnám fel a figyelmeteket, amelyben hát kifejezetten az elektromos rolleresekről beszélt Évi, meg a balesetek arányáról, de tudjuk, hogy azért ebben a számban jelentősen benne vannak a kerékpárosok is. Sokkal, de sokkal figyelmesebben a kerékpározás világnapján is. Figyeljünk igen az autósokra, a gyalogosokra is, és hát az elektromos rolleresekre. Rájuk nagyon nehéz. Pikpakot teremnek, és akár baleseteket is okoznak, amelynek ők is a szenvedői. Na, balesetmentes legyen a mai nap, és napsütéses, ilyen idővel indul a reggel.
0: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
10: És igen, idővel folytatódik, 26 fok lesz nagyjából, ma nyárias melegre számíthatunk, de még a 30 fokok nem térnek vissza. Ezen a héten nem, sőt, ha lehet hinni az időkép.hu-nak, akkor lesz egy kis visszaesés, ugyanis máról holnapra már csak 22 fokra számíthatunk, és holnap 10 mm csapadékra is, ma ennek azért jóval kevesebb az esélye. És akkor eredményhirdetés!
11: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
10: A budai nagyantalon ott van a trafiboxban a galambocska. Nálunk meg itt van Magyarország egyik kedvenc zenekara, Newton Family. És a dal, amelyre hát tényleg rengetegen szavaztak. Oké, Taylor Swift is esélyes volt, úgyhogy csak második lett, de az első 220 felett, 9 perccel, 7 óra után a Best FM-en. Jó reggelt mindenkinek!

0: Oviba.
1: Sziasztok.
0: Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
3: Ott bizony, és jó reggelt kíván neked, friss információkkal látt el. Megszavaztat, aminek eredményeként a második helyen Taylor Swift végzett. Na igen, Sofikáéknál mindenki az előző Opal Light című dalra szavazott, aztán Noémi, Benji és apa is, ott is teljes volt az egyetértés, és Izabella, neked is köszönjük a voksodat. Holnap reggel is lesz villámvoks, hát egy 7 óra körül, mikor máskor. Szóval június 3-a van, a Clotildok, a Kevinek és a Ceciliák névnapja, és a kerékpározás világnapja. Ó, ezek a balesetek, írja is Ernő, hogy sok kerékpárosnak, de rolleresnek egyáltalán nincs is csengő, vagy hangjelző a járművén. És hát hallhatták tényleg a durva híreket, hogy hány elektromos rolleres szereplős baleset történt csak Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében, na meg szerte az országban. A kerékpározás világnapján hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy nagyon-nagyon kell figyelni. Akár a rolleresekre, akár a kerékpárosokra, és oda-vissza is működik. Tegnap is volt egy kerékpáros baleset, mégpedig az Újkertben, a Jerikó utcában. Éva írta, hogy ennek a balesetnek a következtében úgy megrémült a családi négylábú kedvenc, aki egyébként egy shetlandi, jól mondom, shetlandi juhász kutya, úgy néz ki, mint egy mini skót juhász kutya, hogy azóta sem lelik, elszaladt. Kerékpáros baleset volt tegnap este a Jerikó utca környékén, az Újkertben, 6 óra körül a kutyuska meg úgy megrémült, hogy tovább szaladt. Ha valaki látta, befogta, hívja a Best FM-et, telefonszámom 500-540. És ha már kerékpárosok, és a kamikáze pilóták, akkor több hallgatónk is jelezte, hogy így reggelente 7:30 és 7:45 között a Szent Efrém iskola környékén, tudják, ott a Cegléd utca folytatásaként, hát a kerékpáros barátunk, amikor véget ér a kerékpárút, nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a szülők nagy része éppen akkor viszi a gyermekét az iskolába, ott közöttük szlalomozva, és még neki áll feljebb stílusban, hát na, nem úgy viselkedik, ahogy illő lenne. Én is kerékpáros vagyok.

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyek 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Dömös utca 19/A, www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Megnyílt Debrecen legújabb jó market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 azegben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertár sportbolt helyén.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
7: ott van veled
14: a Best FM.
7: A Best FM.
15: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Milánó, 7:30 a szerda reggelben, június 3-án. Ó, hát mindjárt itt az év vége, és kezdődik a nyári vakáció. Gondolom sokan már a családi nyaralást tervezik, és sokaknál a desztináció Görögország. Nehogy már úgy oda menjenek Görögországba, kedves Best FM hallgató családok, hogy nem adunk egy kis mini kurzust Szirtakiból, mégpedig abból a népszerű görög táncból, ami hát tudják, hogy igazából egy film zenéhez, egy filmhez koreografálták. Bizony 1961-ben mutatták be a nagyszerű Anthony Quinn-nel a Zorba a görög című filmet, és hát maga ez a szirtaki, ez nem egy hagyományos ősi néptánc, hanem annak elemeit ötvözte, és alkotta újra Mikis Theodorakis. Na, legyenek felkészülve, jó? Ha a görög tengerpartra nyári célpont a családi nyaralásnál, hát eljön az hamar, kibírjátok már ezt a kis időt, ami ebből a tanévből hátra van, úgyhogy folytatjuk is a reggelt egy kis táncleckével Anthony Quinn-nel, aki 25 éve, vagy 2001. június 3-án itt hagyott bennünket egy ilyen napon.
1: Taníts meg táncolni. Megteszed?
2: Táncolni? Azt mondta, táncolni. Rajta, fiam. Együtt.

0: Hoş lan. Szervusz, fiam. Főleg, annyi mindent szeretnék mondani. Embert még úgy nem szerettem, mint téged.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Egy filmzene most. A Best FM-en.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시도 더 깨.

0: My Universe, a Best FM-en 5 perccel 3:48 előtt a Coldplay dalát hallották. Már is folytatjuk.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Egy friss közlekedési információval. Jó reggelt neked!
2: Szia, Laci, Kukoric Jancsi beszélek.
0: Szevasz, én meg Tündér Iluska, mondjad.
2: Szia! Figyelj csak, itt a Vértes úti felejáron egy kamion a villanyvezetékbe belakadt egy úriember, egy deszkával lépott, lökött el róla, jó nagy dugó van, mert amúgy is az a Vértes úti felüljáró, vagy a súti átjáró, ez egy katasztrófa, a környék is, és most egy kamion letépett egy villanyvezetékbe, egy úriember egy deszkával, képzeld el, egy deszkával lemelte róla, és most így talán elindul a forgalom, de elég hosszú a kocsisor, meg a salakpotó pályánál van a vége.
0: Aha. Szóval a Vértes úti vasúti átjáró, így nem mondtál semmi újdonságot, úgy azonban igen, hogy mi a oka most ennek a nagyobb dugónak. Nem a vonat, hanem egy kamionos, aki letépett egy villanyvezetéket, és elég hajmeresztő módon próbálja javítani a helyzetet. Hát reméljük, hogy semmi komolyabb baja nem lesz. Önnek meg csak türelmet kívánunk, és jó utat a Best FM rádióval, ahol mindjárt jön a Starship, egy réges-régi nagy kedvencünkkel. Ez lenne a

0: És mivel hogy szűk 5 percünk van, 3/4-8-ig hátra, legyen ez a ma reggeli reggel gondolatának az aláfestő muzsikája.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3/4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Ne feledd, emberhez méltóan kell élned, hogy méltó légy e magas cím viselésére. Hívd segítőtársul a bölcsességet. Ha tógájába burkolózol, megóva bajoktól, szentélyében biztonságra lesz. Csak azok lögdösik egymást, akik ugyanazon az úton járnak. A bölcs sohasem kérkedik, sok emberre hozott már veszélyt a dőfösi lélek. Előzi önmagától a bűnt, és másnak sem rója fel. Nem rémül meg a világi erkölcsök láttán, és nem kárhoztatja mások cselekedeteit. A kárhozat veszedelmes. Élj nemes szívvel, és élj egyenes lélekkel. Parádé nélkül, gyűlölködés nélkül élni. Íme, tiéd a boldog élet.

You Don't Know Me, a Best of Jax Jones és Ray dala, tudják, az a Ray, aki mostanában a Where Is My Husband című dalával hódítja meg a sláger listákat és a Best FM rádió hallgatóinak a fülét is. Többször hallható, majd jön szerintem ma reggel, vagy délelőtt is. A Best FM rádió telefonszáma 500-540. Igen, tudunk a Budai Nagy Antalról, aktív a Trafibox, Téglásnál is sebességet mérnek a benzinkútnál, és volt egy kisebb kocsanás, de a felek már olyannyira félrehúzódtak, hogy el is húztak a helyszínről. A Vámospércsi úton volt ez korábban. Na, hírekben volt szó korábban, és majd lesz is még szó a megnövekedett elektromos rolleres balesetekről. Szörnyű a statisztika, egyszerűen döbbenet, és az is, hogy hány gyermek vesz részt, vagy aktív részvevője egy ilyen e-rolleres balesetnek. Ezért nem véletlen, hogy tegnap Vitézi Dávid közlekedési miniszter bejelentette a rolleres balesetek számossága és súlyossága miatt a KRESZ, a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát külön ütemben és külön gyorsasággal fogják megtenni. Ez pedig azt jelenti, hogy a miniszter úr javaslatára akár már heteken belül módosulhat a KRESZ a rollerek ügyében. Bár hosszabb ideig tart, és valószínűleg társadalmi egyeztetést is kívánó változtatás, de nagyon kell. Nagyon kell. Itt van mindjárt a nyári vakáció. És igen, a szülők felelőssége is, az edukáció, úgyhogy srácok, itt van Vilmos bácsi, nem akarom a példáját mondani, hát neki is volt egy csúnya zakója pár évvel ezelőtt, műtét lett belőle, bocsi Vilmos, de ez volt az elektromos rollerrel, és nem ő volt a hibás, csak volt egy olyan esemény, amit nem tudott kivédeni. Jó, legyen balesetmentes a mai nap, folytassuk a reggelt azzal az ikerpárral, akiket Frank Ferien, a Boniem együttes producerre fedezett fel, úgy hívják őket, hogy No Mercy. És igen, a legnagyobb slágerük a Where Do You Go, amit a korán ébredők, a hajnalban vagy éjszaka Best FM-et hallgatók hallhattak is. Ezért most a szubjektív top 3-mal nem a Where Do You Go, nem is a Please Don't Go,

Hanem a Morten a Feeling szerepel nálam a number one pozícióban, ugyanis Ariel és Gabriel Hernandez, ők ketten a No Mercy, 55 évesek lettek a mai napon, egyes forrás szerint egy hónappal hamarabb, május 3-án ünnepeltek.

0: Lány, gyere! Ármán Évi, ő mondja a híreket, mindjárt 8 óra van. Ez a Best FM, június 3-án, szerdán, a következő órában a Kevinek felköszöntésével, például őt is köszöntjük.
1: Ott pár alkalom, de már nincs mit mondanom.
0: Ká, Kevin úr. Ma ő is ünnepel névnapot. Ő pedig születésnapot ünnepelne. Az előző órában a tánckurzus a Sirtakiban merült ki, a következő órában pedig a Kaoma együttes énekesnőjére emlékezve a Lambadában fog. És igen, sok-sok évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a Queen együttes egyik legjobb lemeze. Józsinak köszönjük az emlékeztetőt. A címadó dal érkezik arról az albumról, amin rengeteg jó Queen dal volt. A Kind of Magic. És amivel pedig elstartol a reggel következő órája, egy újdonság Tame Impalától, a Dracula.

0: Hamarosan folytatjuk. Betonbiztos Debrecen útfejlesztési programja népzenei gálára készülnek nyírábrányban, és több mint egy tucat óriás harcsát fogtak a Hajdú-Bihari horgásztónál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Betonbiztosan működik Debrecen útfejlesztési programja, már 20 helyszínen zajlik, vagy éppen elkészült a munka. Még csak az év első felénél jár a város, de a nagyfelületű útfelújítások üteme már most látványos. 31 helyszínen terveznek teljes vagy részleges rekonstrukciót, valamint 8 utcában új út is épül, mutat rá friss cikkében a De Hír. A Kurta utcában mintegy 1700 négyzetméteren újult meg az útpálya és a járda is, a Kolónia utcában pedig a kivitelezés a befejezéshez közeledik. Ott már az aszfaltozást végzik, hamarosan a burkolati jelek is felkerülnek. Hétfőn elindult az Ötmalom utca felújítása, a Zöld Sándor utcában pedig a járdabontás zajlik. Eközben a Halastó utcában térköveznek, a Tőr és a Seregély utcában pedig már be is fejeződtek a munkák. A város idei költségvetésében közel 2 milliárd forint jut útfelújításokra és útépítésekre. Népzenei gálára készülnek nyírábrányban a Zengalélek kurzus résztvevői. A 10 hónapos népi énekképzés sorozat lezárásaként június 13-án mutatják be egy gálaműsorban, hogy mit tanultak a résztvevők az Ábrányi Kornél Művelődési Házban. A programban több településről érkező kezdő és haladó éneklők is részt vettek, akik a helyi népdalokkal és hagyományokkal ismerkedtek. A gálát táncház zárja, a belépés mindkét programra ingyenes, tudta meg a HAON. Több mint egy tucat óriás harcsát fogtak egy Hajdú-Bihari horgásztónál. Eredményes 2,5 napos harcsavadászatot zártak így a horgászok a népszerű tóban. Számoltak be róla a Pródi Horgásztavak Facebook oldalán. A túra legnagyobb hala egy 51,45 kilós harcsa volt, de több 30 és 25 kiló körüli példány is horogra akadt. A beszámoló szerint a horgászat jó hangulatban telt, és összesen több mint egy tucat nagytestű harcsa került partra. Fiatal támadót igazolt a DVSC, a Debreceni Futballklub 3 évre szerződtette a 18 éves Leon Mirtayt, aki a Tottenham akadémiáján nevelkedett. A támadó 7 éves kora óta szerepelt a londoni klub utánpótlásában, több korosztályban is pályára lépett és az első csapattal is edzett. A több poszton bevethető játékos albán és magyar gyökerekkel is rendelkezik. Korábban albán korosztályos válogatottban szerepelt és a magyar U21-es válogatottban is pályára léphet. A DVSC szakmai stábja szerint Mirtay gyors, kreatív és sokoldalú támadó, aki a Lokiban bizonyíthat a következő szezonban, írja a DVSC.hu.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.

0: Baby! A 90-es évek Debrecen kedvenc rádiójában az új-zélandi OMC formációval.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Ó, hát olyan sok új-zélandi formációra nem emlékszem, több mint 30 éves rádiós múltamban, de erre, igen, erre a dalra egyetlen egy sikeres kislemez, How Bizarre, és ez jogosultá tette arra, hogy még ennyi év elteltével is játsszuk 2026. július 3-án, amikor is mindjárt köszöntjük a névnaposokat. Ők lesznek ma a Klotildok, a Cecíliák és a Kevinek. És köszönjük, Laci, a közlekedési információdat. Névnapköszöntő előtt mondom, a Balmazújvárosi úton, a Kishatárút és a körforgalom között a város felé vezető oldalon a szélső sávban dolgoznak, ezért ott csak egy sávban lehet közlekedni. Nyilván be is dugul egy picikét a forgalom, úgyhogy csak türelmesen és csak balesetmentesen. Ezt kívánja a Best FM.
3: Köszöntjük Klotild nevű hallgatóinkat! A Klotild női név germán eredetű, elemeinek jelentése dicsőséges és harc. Rokon nevei Tilda és Tilla. A név egyik legismertebb tulajdonosa, Ugrai Klotild táncosnő, balettmester, a másik pedig ön kedves Klotild, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot a Cecíliáknak is!
3: Köszöntjük Cecília nevű hallgatóinkat! A Cecília latin eredetű női név, férfi párja Cecilián. Valószínűleg a Cecília névből származik a Zille női keresztnév is. Rokon nevei Célia, Cicelle, Sejla. Legismertebb viselője névnek Szent Cecília és Esztergályos Cecília színésznő, és természetesen ön kedves Cecília, aki a rádiót hallgatja.
0: Na, és természetesen Müller Nyúnyóka Cecília néni, akit egy időben sokat hallhattak a rádióban nyilatkozni, nem kívánjuk ezeket az időket vissza. Sajnos egy baleset, most kaptam a katasztrófa védelemtől a tájékoztatást, hogy baleset történt a 35-ös számú főúton. A tűzoltók Hajdú-Böszörmény közelében végeznek műszaki mentést, ahol az 56-os kilométer szelvénynél egy személygépkocsi, egy személyautó vaddal ütközött össze, tehát vadgázolás, és ezért a műszaki mentésre kellett odaérkeznie a tűzoltóknak. A műszaki mentés ideje alatt az útszakaszon félpályán haladhatnak a járművek, és nagyobb figyelemmel.
4: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: A ma harmadik névnaposokat, a srácokat sem hagynám ki, mert hogy mióta volt az a bizonyos film, tudják, a Reszkessetek Betörők.
5: Kevin!
0: Hey, azóta a Kevin név Magyarországon is egészen népszerű. Melyik név?
5: Kevin!
0: És kit hívnak így?
6: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
0: Há, Kevin! Kövesi Kevin! Hát a magyar hip-hop és a new wave rap szintén egyik legfelkapottabb sztárja is ma ünnepel. Egy igazi csavargó, aki már is érkezik a Volmárral és LL Juniorral a Best FM rádió névnaposainak a tisztelet.

0: ruhász.hu.
1: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
4: Cívisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
6: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
15: Bárhol is vagy,
16: bárhol is vagy,
15: ott van veled
17: a Best FM.
15: A Best FM.

0: ez a Best FM, ahol átélheti a legszebb emlékeit is egy-egy zene segítségével. Ó, igen, a 80-as évek és a Lambadaláz és a Kauma együttes. Hát annyira nem szép az emlék, ami most következik, mert hogy az énekesnő ma 73 évvel ezelőtt született, de 2017-ben hát gyilkosság áldozata lett, úgyhogy így hagyta itt a földi világot. Lalva Braz Vieira. Ráemlékeztünk a Best FM-en a Kauma együttes énekesnőjére. Ma reggel már volt szó egy olyan magyar világhírű zenészről, énekesnőről, aki, hát igen, magyar származású, de ugye nem Magyarországon lett világsztár, bárcsak így lett volna. Ugye Suzy Quatro a mai egyik születésnaposunk, 76 éve született, és hát 101 éve született az a színész, akinek pedig az apukája, Schwarz Manó Máté Szalkáról származott, tehát nagyjából onnan, ahonnan Suzy Quatro anyukája, de ő maga New Yorkban született, mégpedig 101 évvel ezelőtt, 1925. június 3-án. A magyar származású amerikai színész Schwarz Bernát hát 85 évesen hagyott itt bennünket, de előtte olyan filmekben működött közre, mint a Van, aki forrón szereti, Jack Lemonnal és Marilyn Monroe-val, no és a Minden lében két kanál című televíziós sorozatban.
1: Én csak szívességet akarok tenni önnek.
2: Ó, akkor miért nem hagyja el a bárt? Vagy az éttermet? Vagy inkább az országot?
1: Nézze, barátom,
2: ne szólítson így. Valaki még komolyan veszi.
1: Mi az, verekedni akar?
2: Nem. És maga?
1: Nem akartam, de most már akarok.
2: Ó, az őszinteség becsülendő jellemvonás.
1: Jól van, odakint vagy idebent.
2: Tehát én döntsem
1: el? Igen.
2: Idebent, odakint nincs légkondicionálás.
3: Lord Sinclair, kéne!
2: Ne aggódjék, minden kárt fizetek.
1: Lord Sinclair, ehhez mit szól? Lordot még úgysem vertem laposra.
2: Újabb megnyerő tulajdonság, optimizmus.
0: Lord Brett Sinclair, azaz Roger Moore, magyar hangja Láng József, és Danny Wide, azaz Tony Curtis, aki 101 évvel ezelőtt született, magyar hangja Stanka István.

0: Metro Gims és Sting dalát hallották a szerda reggelben a Best FM-en, ahol most a 80-as évekkel folytatjuk. Két eseménnyel is, ami a mai napon történt. 1980-ban, 46 éve, hogy földet ért a magyar-szovjet űrutazás legénysége Valeri Kubaszovval és Farkas Bertalannal, aki egy hetet töltött a világűrben, amikor megtudta, hogy ő a kiszemelt, az hogy történt? Mutatom így.
1: Őrnagyártás, a Magyar Néphadsereg hivatásos állományából önt érte az a megtisztelő feladat, hogy a Magyar Népköztársaság első űrhajós jelöltje legyen.
0: És nem csak jelöltje lett, hanem a első űrhajós, Farkas Bertalan, aki tehát 46 éve, hogy földet ért társával együtt az űrutazás után. És szintén a 80-as évek, 1986, úgyhogy kerek évforduló, megjelenik a Queen együttes egyik legjobb lemeze, mégpedig ezzel a dallal nyitott az album.

Eljöttek a Queen rajongók, köztük Józsi minden bizonnyal, ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy 40 esztendős ma. A Queen együttes 12. stúdió albuma a címadó dala érkezik Debrecen kedvenc rádiójában. A Kind of Magic, 7 perccel, 9 óra előtt.

lehet, könnyű lehet, hát így 9 órakor már túl vagyunk a nehezén, ami a reggeli traumatikus ébredést jelenti. Mi ebben a trauma? Hát, hogy fel kell ébredni. Nem baj, segít ebben Debrecen kedvenc rádiója, ahol Beyoncé-vel kezdjük a mai utolsó óránkat, már ami a reggelt illeti.

kedvencünk, a New Heart. Jó régi, ami garantálja ebben az órában a Kill Bill hangulatot.

0: NC Sinatra-val, és a Best FM Rádió mai születésnapos hallgatói mellett őt is köszöntjük majd. A 90-es évek kedvelt csapata volt a Fun Factory, az énekesnő pedig ma lett 55 esztendős. 9 óra van, hírek jönnek, és igen, szó lesz ebben újra az e-rolleres balesetekről, hiszen tegnap a miniszter úr nyilatkozott, hogy ezen sürgősen változtatni kell. Sajnos a megyénkben is nagyon rosszak a statisztikák.
1: Rekordszámú rolleres sérült Debrecenben az elmúlt években, 3 hajdúbihari tanár is az országos döntőben, és országos csúccsal robbantott Kozák Luca. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 2 év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma 1 év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet, ugyanakkor a sérültek közel 1/3 súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak a fejsérülések és az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőeszközt pedig gyakorlatilag senki sem használt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az alkohol több esetben hozzájárult a balesetek kialakulásához. 3 hajdúbihari pedagógus is versenyben van az év tesi tanára címért. Június 11-éig lehet szavazni az országos döntő résztvevőire, ahol a vármegyei győztesek mérik össze népszerűségüket. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Varga Tamás a hajdúszováti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, a nagyobb intézmények között Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és általános iskola pedagógusa, míg a 35 év alatti tanárok mezőnyében Márkus Peónia, az egyeki Szent János Katolikus Iskola tanára képviseli Hajdúbihart. Az országos szavazás június 11-éig tart, a győztesek kilétére ezt követően derül fény, írja a De Hír. Rekordfogás, több mint 500 000 kokain, ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csaknem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Kozák Luca országos csúccsal hangolt az EB-re. A DSI Debrecen gátfutója 12,66 másodperces új magyar rekorddal nyerte meg a női 100 méteres gátfutást egy lengyelországi nemzetközi versenyen. Az atléta elmondta, régóta célja volt a saját 2022-ben futott országos csúcsának megdöntése, és már az edzéseken is érezte, hogy jó formában van. Sikerében nagy szerepet játszott, hogy a felkészülést sérülések és betegségek sem hátráltatták. Kozák Luca a szezon során még ennél is jobb időeredményt szeretne elérni, fő célja pedig az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság, ahol a lehető legjobb formában szeretne rajthozállni. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
0: 27 fok van napközben, ebből 22-t már teljesítettünk. Jelenleg ennyi van Debrecen belvárosában, és hogy mi történt még Debrecenben, ezt tőled halljuk, így a hírek legvégén egy friss információ az utakról. Szerbusz, jó reggelt!
3: Tarti Zsolti vagyok, a Hétvezér utca elején a Paraktár utca keresztődéshez közel egy utánfutó most csukott össze a faanyag alatt rá a kocsi tetejére is, részben most pakolják le a faanyagot, de lesz egy kis torlódás.
4: Hogy mi történt egészen pontosan?
3: Hát utánfutóval vittek faanyagot, kicsit sokat, és összecsukott az utánfutó, úgyhogy félig rá a kocsi tetejére. Most pakolják le az utánfutót, próbálják megoldani a szituáció.
0: Ó, de kellemetlen, Zsolt, köszönjük a tájékoztatást. Jobb kétszerre, mint egyszerre sem, ahogy nagyjából mondja a mondás. Szóval akkor a hétvezér elején némi torlódás, egy sávot foglalnak ott a jó munkás emberek, akik éppen pakolják a faanyagot vissza.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Mi pedig térjünk vissza a Debrecen igazi zenei kedvencei közé.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Abban az órában, amelynek a legvégén odaadjuk majd a Monami kávézó és cukrászda Málás Zacher tortáját, jó is jár egy pizza a reggel informátorának, ez akár te is lehetsz, Zsolt. Sok szerencsét!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Simply Red, és még Hacknél a Stars-szal a Best FM-en a szerda reggelben.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel!
0: És maradunk még a 90-es években, mert hogy jön az évtized egyik legvidámabb csapata. 1992-ben alakult az a német Eurodance együttes, amit hát Tony Couture vezetésével hoztak létre, és az énekesnőnek pont ma 55 esztendős, úgy hívják, hogy Mary Annette May, úgyhogy ő érkezik mindjárt, és hogy melyik slágerével? Hát hárommal legalább, mert hogy ez lesz a szubjektív top 3 a Fun Factory-től, csak hogy vidáman induljon a nap. Hát nem indul túlságosan vidáman azon kedves barátaink számára, akik kicsit túl lőtték a terhelhetőséget egy utánfutónak. Józsi telefonált, aztán így hívták, bocsi, ha nem, hogy a Hétvezér utca elején, nem Zsolt volt, igen Zsolt, bocsi, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Hétvezér utca elején, hát ott összeroppant egy utánfutó a teher alatt, nő a pálma, az utánfutó az bedobta a kulcsot, úgyhogy ott éppen pakolgatták a faanyagot, tehát a Faraktár utca, Hétvezér utca kereszteződéséről beszélünk, és nem messze onnan a Budai Nagyantalon meg aktív a Trafibox, úgyhogy ott is csak óvatosan. Szóval Fun Factory, és a szubjektív top 3, nálam a harmadik helyen, a

És igen, születésnapot ünneplünk, most még csak egy énekesnő születésnapját, az óra végén pedig a Best FM rádió hallgatóinak, június 3-a szülötteinek a születésnapját. I wanna be with you, a ma 55 éves Marie-Annette Meyer és a Funk Factory-vel.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
6: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az autómosó mellett.
7: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
8: A reklám után újra...
9: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

0: egy újdonság a Best FM-en, mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez csak nálunk számít újdonságnak, mert a TikTokerek már régóta csipázzák. A srácot, aki egy született tehetség, Crash Adamsnek hívják, és ez a New Heart című dala volt. 7 perccel fél 10 után a Best FM-en egy New Information következik most az utakról, mégpedig Gábornak köszönhetően azt írja, hogy a Monostorpályi úton ott a temető környékén az úton a kátyuk javítása miatt ki vannak vágva a kockák, csak éppen most nem javítja senki, a kockák viszont ott vannak, és nem tesznek túlságosan jót a futóműnek a Galamb utca irányában, úgyhogy vegyünk vissza a tempóból. Oké, Gabi, visszaveszünk zeneileg is, mert hogy érkezik mindjárt a Bang Bang, hát Nancy Sinatra-tól, és egy filmről hadd essen most szó, arról a filmről, amelyet májusban bemutattak a hazai mozik is, persze már régebben bemutatták, akkor az első részét külön, meg a második részét is külön. De a rendező, Quentin Tarantino elkészítette a saját változatát, 4,5 órás. A 4,5 órás Kill Bill, ugye egyben a két rész, május 14-től a hazai mozikban is látható, a kibővített Kill Bill bosszú opera. Azon gondolkoztam, hogy 4,5 órás filmhez hány nagy adag popcornt kell megvenni, hogy az kitartson annak végére. Hát ne számolgassunk. De te számolgassunk, mert most az emlékezés pillanata is eljött. Ugyanis június 3-án hunyt el David Carradine, azaz Bill a Kill Bill című filmből. És ha már azon művészekről beszélünk, akik nincsenek közöttünk, debreceniként úgy gondolom fontos, hogy tudjunk róla, és hogy megemlítsük. 7 éve hagyott itt bennünket Térei János író, költő. 49 éves korában. Nyugodjon békében. És akkor Kill Bill, azaz David Carradine.
1: Van még egy rendezetlen ügyünk.
2: Baby, ez így igaz.

0: sebeimei megtanította neked az ötpontos szívrepesztő technikát?
1: Persze, hogy meg.
0: Miért nem mondtad?
1: Nem tudom. Talán mert rossz ember vagyok.
0: Nem. Nem vagy te rossz ember. Csodálatos ember vagy. A kedvenc tanítványom. De azért időről időre jól játszod a hülye picsát.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Egy filmzene most.
2: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en.

0: The Door, a Best FM-en Teddy Sims dalát hallották 8 perccel 10 óra előtt. Na mindjárt bekopogunk valakihez, virtuálisan, telefonon keresztül, aki megnyeri a manamélyi kávézó és cukrászda mai tortáját. De kik lehetnek ők? Itt vagyok, és sorolom a teljesség igénye nélkül az esélyeseket. Például Fekete Emőkét, akit a kollégái neveztek, és azon belül pedig Szűcs Sándorné, egy debreceni gyárban dolgoznak, és imádják a Best FM-et, főképpen ezt a köszöntési időszakot. Ó, Emőke, akkor ezt most neked küldjük, jó? Remélem a tortát is. Tóth Rolandot Zeke Katalin nevezte be a 27. születésnapján. Egy nagyon különleges embert ünneplünk ma. Azt kívánjuk, hogy öröm, siker és győzelem legyen az egész élete. Hát akkor nyerje meg a tortát, ez a minimum. Molnárné Nyika Ágnest Molnár István és a családja nevezte be, Hajdú Sámsonban reménykedik a Best FM rádió tortájában. Simon Lászlóné Marikát a párja Jancsi regisztrálta, pedig azt írja, hogy páratlan ember. Oké, értjük mi. Sok sikert, Marika, neked is. Liskú Damos, ma 21 esztendős lett, Balázsné Pánya Edit. Marica volt kolléganője, nem feledkezett erről, ő is ünnepel. Aztán Kis Székely Zsófia, ő is nyerhet tortát. Petrovszki Petra, aki saját magát nevezte be, akkor nagyon lepődj majd meg, Petra, ha nálad csörgünk. Marcin Józsefet Kis Norbert regisztrálta, tortára esélyes Dobosné Rácz Éva, aztán Török Rihárd, Tóth Judit, Simonyi Elizabeth Nina, Sólyom Lilianna, Gál Balázs, Kis Gáborné, mondtam, Csörgő Csongor, Bárci Bence, Molnár Gábor, rengetegen vannak, itt van Morvai Szűcs Enikő, lehet tőle kérni majd 12 és 2 között egy születésnapi kívánságdalt. Tortát azonban csak egy valaki nyerhet, és őt hívjuk most a Best FM-en.
1: Üdvözöljük a hangposta szolgáltatást.
0: Na ne! Ne! Mi az, hogy hangposta? Tessék azonnal letenni a telefont, és felvenni azt, ha jön egy ismeretlen telefonszám. Jó, mit csináljunk? Csinálom azt, hogy kihirdetem a reggeli informátorát. Adunk egy pizzát a melanzs jó voltából.
2: A mai reggel informátora
0: Kukorica János. És tényleg, ő nyert, és így is hívják. János, gratulálunk, vagyis hát Kukorica Jancsi, tiéd lett a melanzs ajándéka.
2: Nyereménye egy melanzs pizza.
0: Na, most mi legyen? Sorsoljunk? Nem sorsolunk. Csörög a telefon. Halló, halló, jó reggelt.
3: Halló, én Székely Zsófi vagyok, és volt egy nem fogadott hívásom, és azt tanácsolta a hölgy, hogy hívjam vissza.
0: Nagyon jól tanácsolta a hölgy. Kis Székely Zsófia?
3: Igen, én vagyok.
0: Zsófiát, hogy van az, hogy egy ilyen nagyon fontos ügyben neked saját magadnak kell eljárnod? Tudod, mire gondolok?
3: Igen, tudom, mire gondolok. Aztán ma reggel beszéltem édesanyámékkal, és a lánykori nevemen ők is beneveztek. Csak egy kicsit sűrű most mindenkinek a mindennapja, és megmondom őszintén, még sosem nyertünk tortát, pedig már a család minden tagját beneveztük, akit csak lehetett.
0: Ácsi, igen. Zsófi, mondta valaki, igen, hogy te nyertél most tortát?
3: Hát nem, sajnos nem.
0: Kis urat szeretném egy kicsiket elmarasztalni. Mi az, hogy ő nem nevezett be téged?
3: Ő sosem szokott, de ő senki más sem, szóval ő nem ennek a híve, de igen, majd átadom neki mindenképp az elmarasztaló szavakat.
0: De jó, hogy elindul egy ilyen sikerszéria, remélem az lesz, mert ha tényleg nem nyertél még születésnapi tortát, akkor itt az ideje, hogy megkóstolhassd a Mon Ami kávézó és cukrászda Málás Zacher tortáját.
3: Nagyon szuper, jó, de jó. Nagyon örülök neki, megmondom őszintén, már reggel megbeszéltük Sofival, mindig Laci bácsit hallgatjuk minden reggel, mikor megyünk a bölcsibe, nagyon lelkes rajongó, és megbeszéltük, hogyha nyerünk, akkor majd segít elfújni a gyertyát.
0: Várjuk a fotót, Zsófi.
3: Mindenképp. Köszönöm szépen.
0: Boldog ünneplés neked.
3: Köszönöm
0: hát, szépen. Igen, én Fazekas Laci bácsi vagyok. Ez pedig a
3: vesztetem. Na, ó, nagyon szuper. Hát ez most, hát ez a napom fénypontja eddig. Köszönöm szépen.
0: Hát majdnem, hogy nem lett a napot fénypontja. Ilyen esetben azonnal tessenek visszahívni, és még van esély megnyerni a tortát. Zsófinak ma sikerült, és legyen egy happy end a végére. Szó volt arról, hogy keresünk egy shetlandi juhász kutyát. Tegnap este egy kerékpáros baleset történt az új kertben, a Jerikó utca környéken, és szegény kutyus, ami úgy néz ki, mint egy mini skót juhász, megrémült, és elszaladt a gazdiktól. Tekilának hívják, de Sanyi most írja, hogy szeretné megköszönni a segítséget a Best FM-nek, mert tekila haza érte.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Jönnek a zenei kedvencek. A szerda délelőttben például az emlegetett Raytől.

0: és majd a Panic at the Disco. Ám mindezek előtt mindjárt a Five-val és a Keep On Moving-nal, na meg 10 óra előtt egy perccel a legfrissebb információkkal folytatjuk.
1: Saját fejlesztéseikkel értek el országos sikert a debreceni diákok. Padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. Ma van a kerékpározás világnapja. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A debreceni egyetem gyakorlóiskoláinak tanulói kiemelkedően szerepeltek az országos tudományos és innovációs olimpia döntőjében. A fiatalok többek között orvosi, gyógyszerészeti és drónfejlesztési projektekkel mutatkoztak be a budapesti megmérettetésen. Az eredményeknek köszönhetően a Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és a Balázsházi János gyakorló technikum is bronz minősítést kapott a tehetségek támogatásáért. A szakemberek szerint a verseny nagy lehetőséget jelent a diák, mert már középiskolásként betekintést nyerhetnek a tudományos kutatások világába, és értékes tapasztalatokat szerezhetnek, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Olcsóbban akarta megúszni a bevásárlást, így padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. A hajdúbihari rendőrség azt közölte, a 47 éves vásárló május végén egy debreceni áruházban több terméknél is trükközött, a kimért zöldségeknél olcsóbb árut ütött be a címkenyomtatón, majd az így kapott vonalkóddal fizetett az önkiszolgáló kasszánál. Emellett 5 tábla csokoládét is fizetés nélkül tett el. A módszer kétszer is működött, a harmadik alkalomnál azonban a biztonsági szolgálat rajta kapta. Az ügyben lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indult eljárás. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Erről beszélt a Best FM-nek Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Súlyos aszály és csapadék hiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem búzatanácskozásán. A szakemberek szerint az alkalmazkodás kulcskérdés, mert a terméscsökkenés már több növénynél is érezhető, és a kukorica helyét is egyre inkább a napraforgó veszi át, olvasható az Unideben. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
4: Vidám zenék a munka lendületéhez.
2: Ez a Best FM.
4: A kedvencek rádiója.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés, beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

Panic at the Disco és a High Hopes, ez szólt itt a Best FM-en a szerda délelőttben, ilyen szuper napsütéses időben tudjuk élvezni a zenei kedvenceket, akár munkaidő mellett, vagy úton, útfélen, csak a Best FM rádió. A mikrofonnál pedig Morvai Szűcsenikő, töltsük együtt a következő 4 órát.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, az igazságtalanságot nem tűri, és segítőkész azokkal az emberekkel, akikkel úgy érzi, hogy méltatlanul bánnak. Bika vidám hangulatban van, sok tervet forgat a fejében, azonban ezek megoldása mind sok pénzzel járna, vigyázzon, mert a kapkodás, a túlzott optimizmus nem vezet jóra. Ikrek szeretne kicsit több időt szánni magára, aminek egyre nagyobb szükségét érzi. Szerette is, egyre jobban igénylik a gondoskodását. Rák, munkahelyi problémák nyugtalanítják napok óta, a rossz közérzet beivódik minden cselekedetébe, kár ennyire felizgatnia magát. Oroszlán, szereti, ha a megszokott tempóban dolgozhat, ha nem zökkenti ki semmi a jól bevált ritmusból, pedig ilyesmi ma megeshet. Szűz, valami olyan helyre hívják, amiről tudja előre, hogy unalmas és érdektelen lesz, mégsem tud kibújni a meghívás elől, nyelje le a békát, vágjon jó képet a dologhoz. Mérleg, egy rossz kapcsolat ma befejeződhet, szerencsésen szakíthat valakivel egy partner segítségével. A kapcsolati kérdések, amelyek hosszú időn át nehezen alakultak, ezután kevésbé lesznek megterhelőek. Skorpió, ne szégyellje boldognak érezni magát, hiszen csodálatos napja van, minden úgy alakul, ahogy elképzelte. Nyilas, a nagy hajtásban kimerült, ideje lenne szabadságra menni, kerüljön minden idegeskedést. Bak, hatalmas akaratereje van, ezáltal még a kilátástalannak tűnő helyzetekből is sikeresen kerül ki, nagyon vágyik az igaz szerelemre. Vízöntő, öntársasági ember is kiválóan tud alkalmazkodni bármilyen mentalitású egyénhez, intelligenciája révén könnyen átjut az élet buktatóin. Alak, kis és zárkózott és türelmetlen, megpróbálja fékezni a tempóját, mert érzi, hogy így hamar elfárad. Nem lehet a gyertyát két végén égetni.

0: pálcák és közterek.
1: Majka Körtis és Snika hármasa szólt itt a Best FM szerda délelőttjében a 104.6-on, és hát itt a június szinte hihetetlen, hogy már az évből eltelt 5 hónap, és beléptünk a hatodikba, annyira, de annyira gyorsan telik ez a 2026 is, viszont hát nagyon-nagyon sok minden történt már ebben az 5 hónapban is, és hát akkor azért még van nagyon-nagyon sok idő, meg hát itt van már ugye a nyár, ami egy kicsit örömmel tölt el szerintem mindenkit, sőt, hát nyilván amikor jó idő van, szipantjuk be a D-vitamint, meg vannak programok, családi, baráti összejövetelek, akár kettesben a párunkkal, akár tényleg a családdal, akár a barátokkal megyünk el valamerre, hogyha csak elmegyünk sétálni, vagy beülünk valahová, már az is egy plusz kis feltöltődés, és hát úgy tűnik, hogy az esőzés után azért most ismét jobb időre kell készülni, ma is akár 27-28 fokot is mutathat a hőmérő, holnap viszont lesz némi csapadék, de igazából csak a holnapi nap lesz ilyen esősebb, elszórtan zivatarokkal teli, de a hétvégére újra jó időt ígérnek a meteorológusok, szombaton és vasárnap is 27-29 fok körül mozog majd a hőmérséklet. Nagyon fontos figyelni ilyenkor ugye a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra, ezt nem lehet elégszer hangoztatni, és lehet, hogy már tényleg untik hallgatják az emberek, de az is lehet, hogy valakinek mondjuk pont most jut eszébe, hogy húha, tényleg én már mondjuk 1-2 órája nem ittam semmit, mert annyit dolgozok, hogy annyira nem tudtam odafigyelni erre. Az agyunk egy idő után egyébként nem fog jelezni, hogy szomjasak vagyunk, de már amikor jelez, akkor már nagyon-nagyon a kiszáradás szélén áll a szervezetünk, és akkor már tényleg nagyon nagy szükség van arra, hogy mindenféleképpen fogyasszunk megfelelő mennyiségű ivóvizet, lehetőleg ilyenkor a melegben, a koffeines, cukros üdítőket, alkoholos italokat mindenféleképpen próbáljuk meg elkerülni. A másik fontos a bőrünk védelme, hogy bekenjük az arcunkat, a testünket, főleg, hogyha valaki egész nap mondjuk a napon dolgozik, vagy egész nap autóban ül, akkor a bőrünk megfelelő védelme kifejezetten fontos. Katy Perry érkezik a folytatásban.

Pontosan 11 óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, információk, és az útinfók is jöhetnek a 39-33-104-6-ra. Sanyi írta nekem, hogy ő úgy látta, mintha a budai Nagyantalon már nem lenne kint a trafi, de nem tudja 100%-osan megerősíteni, szóval, hogyha valakinek van biztos tuti infója a budai Nagyantalról, akkor mindenféleképpen jelezze nekem, akár az 500-540-es telefonszámon, vagy 39-33-104-6. Én pedig mutatom, hogy mivel érkezem a következő órában, mi az, ami biztos, hogy itt lesz majd.

0: Jó kis felhelló, mindjárt itt a Best FM-en, vagy akár online is, www.bestfmdebrecen.hu, de előtte érkeznek a hírek.
1: Betonbiztos Debrecen útfejlesztési programja népzenei gálára készülnek nyírábrányban, és több mint egy tucat óriás harcsát fogtak a Hajdú-Bihari horgásztónál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Betonbiztosan működik Debrecen útfejlesztési programja, már 20 helyszínen zajlik, vagy éppen elkészült a munka. Még csak az év első felénél jár a város, de a nagyfelületű útfelújítások üteme már most látványos. 31 helyszínen terveznek teljes vagy részleges rekonstrukciót, valamint 8 utcában új út is épül, mutat rá friss cikkében a De Hír. A Kurta utcában mintegy 1700 négyzetméteren újult meg az útpálya és a járda is, a Kolónia utcában pedig a kivitelezés a befejezéshez közeledik. Ott már az aszfaltozást végzik, hamarosan a burkolati jelek is felkerülnek. Hétfőn elindult az Ötmalom utca felújítása, a Zöld Sándor utcában pedig a járdabontás zajlik. Eközben a Halastó utcában térköveznek, a Tőr és a Seregi utcában pedig már be is fejeződtek a munkák. A város idei költségvetésében közel 2 milliárd forint jut útfelújításokra és útépítésekre. Népzenei gálára készülnek nyírábrányban a Zengalélek kurzus résztvevői. A 10 hónapos népi ének képzés sorozat lezárásaként június 13-án mutatják be egy gála műsorban, hogy mit tanultak a résztvevők az Ábrányi Kornél Művelődési Házban. A programban több településről érkező kezdő és haladó éneklők is részt vettek, akik a helyi népdalokkal és hagyományokkal ismerkedtek. A gálát táncház zárja, a belépés mindkét programra ingyenes, tudta meg a HAON. Több mint egy tucat óriás harcsát fogtak egy Hajdú-Bihari horgásztónál. Eredményes 2,5 napos harcsavadászatot zártak így a horgászok a népszerű tóban. Számoltak be róla a Pródi Horgásztavak Facebook oldalán. A túra legnagyobb hala egy 51,45 kilós harcsa volt, de több 30 és 25 kiló körüli példány is horogra akadt. A beszámoló szerint a horgászat jó hangulatban telt, és összesen több mint egy tucat nagy testű harcsa került partra. Fiatal támadót igazolt a DVSC, a Debreceni Futballklub 3 évre szerződtette a 18 éves Leon Mirtayt, aki a Tottenham akadémiáján nevelkedett. A támadó 7 éves kora óta szerepelt a londoni klub utánpótlásában, több korosztályban is pályára lépett és az első csapattal is edzett. A több poszton bevethető játékos albán és magyar gyökerekkel is rendelkezik. Korábban albán korosztályos válogatottban szerepelt és a magyar U21-es válogatottban is pályára léphet. A DVSC szakmai stábja szerint Mirtay gyors, kreatív és sokoldalú támadó, aki a Lokiban bizonyíthat a következő szezonban, írja a DVSC.hu. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
2: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelező támogatja. Kósza Profil.hu.

0: Repüljenek a hajcsatok, fiúk a lányokra, bátran itt most hajcsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
4: Itt a kánikula is, nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
8: Ott van veled.
15: A Best FM.
8: A Best FM.

Ten is itt a Best FM a 104.6-on, és hát nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy a nagy melegben ugye az állatokra is figyelnünk kell, mert nem kell ahhoz kánikula, hogy hőbuta fenyegesse a kedvencünket, mert már egy melegebb nyári napon is megtörténhet sajnos a baj. Ugye a kutyákat nagyobb mértékben veszélyezteti a hőbuta, mint akár mondjuk minket, mert nem képesek úgy leadni a hőt, mint az emberek. A testük rövid idő alatt képes felhevülni, és pillanatok alatt megtörténhet a baj. Erre mindenféleképpen figyeljünk oda, és a megelőzés a legfontosabb, tehát soha ne hagyjuk a kedvenceinket a tűző napon parkoló autóban, de még árnyékban sem. Akkor sem, hogyha csak beugrunk a boltba, beugrunk ide, beugrunk oda, soha ne hagyjuk az autóban. A sétákat is érdemes ugye korán reggelre, vagy késő estére, késő délutánra időzíteni. Napközben ugye nem csak a levegő, de az aszfalt is felforrósodik, és ugyanúgy megéghet a tappantuk, mint amikor nekünk mezítláb rá lépünk az aszfaltra. Hát nekünk sem túl kellemes, úgyhogy ez pontosan így van az ő helyzetükben is. Mindenféleképpen figyeljünk oda erre, és legyünk felelős állattartók. Ez már a Well Hello a folytatásban.

Bibirek szó után itt a Bösztefemen a 104.6-on egy kicsit hangolódunk már azokra a nyári reggelekre, amikor úgy igazán nincs kedvünk semmit se enni. Szerintem mindenkinek megvan az az érzés, amikor így fel kell reggel, és azt érzi, hogy jó, hát most nem tudom, hogy mit kívánok, hogy most hideget vagy meleget ennék, egy meleg szendvicset, de nem ahhoz túl meleg van, ígyek egy jeges kávét, de enni kéne előtte valamit. Na hát mondok egy jó kis lassú felszívódású, jó teltségérzetű reggelit, hideg zapkásat, triót, három is van, háromféle. Nagyon-nagyon szuper, én mind a hármat teszteltem már, úgyhogy bízzanak bennem, tényleg nagyon-nagyon jó. Az egyik az epres csia magos, a másik a földi mogyorós banános, a harmadik pedig a fahéjas almás. 50 g zappehely mindegyiknek az alapja. Nyilván a csia magoshoz teszünk egy evőkanál csia magot, erre nagyon fontos figyelnünk, hogy maximum tényleg egy nap egy evőkanállal fogyasszunk, tehát ne együnk túl sok csia magot, mert az sem jó. Viszont ha minden nap megeszünk egy evőkanállal, az tökéletes a szervezetünknek. Na ehhez kell még 2,5 dl kókusztej, 4-5 szem eper, akár egy kis vanília kivonattal és egy evőkanál mézzel is megbolondíthatjuk, de hogyha nem szeretnénk, akkor igazából ezek elhagyhatóak, illetve hogyha valaki érzékeny mondjuk a mézre, vagy nem fogyaszthat, akkor nyugodtan tehet bele édesítőt, vagy olyan édesítőt, ami neki számára megfelelő. A földi mogyorós banánoshoz szintén ugyanez az alap, a kókuszta is változatlan, ehhez banán, mogyoróvaj és szintén valamilyen édesítő kell, a fahéjas almáshoz pedig alma, fahéj és szintén valami édesítő. Ezeket összekeverjük, és természetesen logikus módon a gyümölcsöt a tetejére tesszük. Hogyha van arra idő, hogy előtte való ezt este készítsük el, akkor jó, hogyha áll egy éjszakát a hűtőben, de egyébként reggel ez körülbelül 10 perc alatt megvan, és addig, amíg mondjuk elmegyünk fogatmosni, megfésülködünk, stb., addig még egy picit összeáll, és utána már fogyaszthatjuk is. Hideg zapkás a trió a nyári meleg reggeleken tökéletes választás. Miből érkezik a folytatásban?

0: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Lassan, de biztosan indul a déli kívánság műsor, így június 3-án a szerda délelőttben, még viszont van egy kis idő arra, hogy az ünnepelteket köszöntsem. Ugye ma június 3-án ünnepelnek a Klotildok, a Kevinek, a Ceciliák, a Sejlák, illetve a Tildák és a Zillék is ünnepelnek. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sok ünnepelt van, mint mindig, úgyhogy nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, sorsol a gépünk. Ő nem más, mint Wagner Tilda, a 4 éves Wagner Tilda, akit Szabó Dorina nevezett. Tildus egy igazi csajos csaj, az egyetlen kislány a családban, szeret az anyukájával kertészkedni, és az üvegházból mindig egy marék borsóval vagy eperrel jön ki. Igazi új hölgy, akinek reggel sosem mindegy, hogy milyen ruhát készítenek ki neki, és a csalafinta kis mosolyával mindenkit levesz a lábáról. Na hát akkor Wagner Tilda, te vagy a szerencsés nyertesünk, a Melas cukrászdába tudsz majd ellátogatni. Szerintem elmegy az egész család, de mi 2 főre fogjuk biztosítani. A nyeremény, sütemény, kávé, hát nyilván neked valamilyen fincsi szörp vagy egyéb dolog lesz, de a sütemény az fixen ott lesz, anyáik meg mondjuk majd kávéznak vagy kapucsinóznak egyet. Az biztos, hogy Tilda ma a nyertesünk, aki elviszi a Melas cukrászt, a nyereményét. Lehet nevezni a névnaposokat, házassági évfordulósokat, és persze a születésnaposokat is, a holnapi napra, meg már a következő hétre is. www.bestfmdebrecen.hu

Pontosan dél van, úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, és tekerjék fel a hangerőt, meg persze készítsék elő a telefont, ugyanis indul a déli kívánság műsor itt a Best FM rádióban, a forró drót 500-540. Itt tudják hívni az élő kívánság műsort, itt tudunk egy kicsit beszélgetni, illetve írhatnak is nekem 30-as 933-1046. Eszter választásával, Colvin Harris és Ellie Goulding közösével az Outside-dal indítunk mindjárt itt a Best FM rádióban. A mikrofonnál változatlanul Morvai Szűcsenikő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rekordszámú rolleres sérült Debrecenben az elmúlt években, három hajdúbihari tanár is az országos döntőben, és országos csúccsal robbantott Kozák Luca. Köszöntöm, Ármán Lóvi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 25-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet, ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak a fejsérülések és az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőeszközt pedig gyakorlatilag senki sem használt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az alkohol több esetben hozzájárult a balesetek kialakulásához. Három hajdúbihari pedagógus is versenyben van az év tesi tanára címért. Június 11-éig lehet szavazni az országos döntő résztvevőire, ahol a vármegyei győztesek mérik össze népszerűségüket. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Varga Tamás a hajdúszováti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, a nagyobb intézmények között Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és általános iskola pedagógusa, míg a 35 év alatti tanárok mezőnyében Márkus Peónia, az egyeki Szent János Katolikus Iskola tanára képviseli Hajdúbihart. Az országos szavazás június 11-éig tart, a győztesek kilétére ezt követően derül fény, írja a De Hír. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain, ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csaknem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Kozák Luca országos csúccsal hangolt az EB-re. A DSI Debrecen gátfutója 12,66 másodperces új magyar rekorddal nyerte meg a női 100 méteres gátfutást egy lengyelországi nemzetközi versenyen. Az atléta elmondta, régóta célja volt a saját 2022-ben futott országos csúcsának megdöntése, és már az edzéseken is érezte, hogy jó formában van. Sikerében nagy szerepet játszott, hogy a felkészülést sérülések és betegségek sem hátráltatták. Kozák Luca a szezon során még ennél is jobb időeredményt szeretne elérni, fő célja pedig az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság, ahol a lehető legjobb formában szeretne rajtozálni. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Célállomás Debrecen. Pozíció
3: 104,1

0: te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

A Balatoni lány közben kaptam egy üzenetet Zsófitól. Sziasztok, szeretnék kérni anyukámnak egy dalt, a Sweet Harmonyt, hogyha megoldható. Ő egy élelmiszerboltban dolgozik, és ma ünnepli a születésnapját. Szeretném meglepni munka közben, nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és egy élet is kevés lesz ahhoz, hogy mindezt megháláljam. Hát Zsófi, szerintem ezzel maximálisan így vagyunk mindannyian, mert mindent szeretnénk meghálálni a szüleinknek, de valóban egy élet is kevés hozzá. Viszont apró lépésekkel azért sok mindent tudunk tenni, amivel nekik örömet okozunk. Most például te, anyukádnak a Sweet Harmonyval, Isten éltesse őt sokáig, úgyhogy neki szól a Best FM-en a következő kedvenc. Én pedig várom továbbra is a zenei kéréseket, ugyanis zajlik a déli kívánságműsor. 500-540 itt lehet nekem élőben csörögni, vagy írhatnak is 30-as 933-1046.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: testvérem. Vesztefem Rádió kívánság műsor.
1: Milyen szívülök, van kérdés, hogy minden veszett föl a telefon, és ülök, hogy gratulálok nektek. Szóki vagyok szintén Debrecenből. Azt szeretném kérni tőle Balázs Klárinak, nem Korda Györgytől, egy számos szeretnék ülni Jász Mari téren, Kodrák Tokatikának. Aki hallgassa, sok szeretettel, szörgéséget kívánok nektek.
0: Oké, rendben, köszi szépen, hogy hívtál. Szia, szia!
1: Hello, szia, szia!

0: műsor. Hello, hello.
1: Hello, szia, Janó vagyok.
0: Szia, hallgatlak.
1: Leningen után trafipax van, és küldenik nekik egy számot.
0: Köszi szépen, szia.
1: Hello.
2: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
3: Hello, Annácska, maga az? Itt Aladár. Óriási szenzációban. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve.
4: Nem magáról beszéljen, mert szétrobbarok. Mi van a Kovács Verával?
3: Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van Szűcs vezérigazgatóval. Igen, ez nem a mi Szűcsünk. Egy egészen más Szűcs. Egy kis Szűcs. Mi nem érti? Nem, mint ahogy mondják, hogy mit Szűcs, kis Szűcs. Sos Szűcs, hús. Sos Szűcs, hús Szűcs.
2: Egy film

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

Nem, Serik oldala közben, hogy valami jó kis nyári dallamot, hogyha lejátszanék, akkor nagyon-nagyon örülnének neki ebben a tikkasztó hőségben, azért sokan biztosan várnak egy kis plusz energiára, úgyhogy érkezik akkor a Vár ránk a nyár, aztán pedig a Várrepublik dala, ez pedig Zoli kérése.

0: 06 33 34 104
1: a Best FM kívánságvonala az egyik, ahol az SMS és Viber számunkra lehet nekem írni üzenet formájában a kéréseket. Viszont jobban szeretem, hogyha csörögnek és egy kicsit beszélgetünk, elmondják, hogy kinek, mit szeretnének, illetve hogy mi az üzenet, ez esetben pedig az élő kívánságműsor telefonszáma az 500-540. Pontosan egy óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, aztán pedig folytatjuk a következő órában a déli kívánságműsort a 21 Pilots dalával, ami egyébként Béla választása volt.

0: Saját fejlesztéseikkel értek el országos sikert a debreceni diákok. Padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. Ma van a kerékpározás világnapja. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A debreceni egyetem gyakorló iskoláinak tanulói kiemelkedően szerepeltek az országos tudományos és innovációs olimpia döntőjében. A fiatalok többek között orvosi, gyógyszerészeti és drónfejlesztési projektekkel mutatkoztak be a budapesti megmérettetésen. Az eredményeknek köszönhetően a Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és a Balázsházi János gyakorló technikum is bronz minősítést kapott a tehetségek támogatásáért. A szakemberek szerint a verseny nagy lehetőséget jelent a diákoknak, mert már középiskolásként betekintést nyerhetnek a tudományos kutatások világába, és értékes tapasztalatokat szerezhetnek, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Olcsóbban akarta megúszni a bevásárlást, így padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. A hajdúbihari rendőrség azt közölte, a 47 éves vásárló május végén egy debreceni áruházban több terméknél is trükközött, a kimért zöldségeknél olcsóbb árut ütött be a címkenyomtatón, majd az így kapott vonalkóddal fizetett az önkiszolgáló kasszánál. Emellett 5 tábla csokoládét is fizetés nélkül tett el. A módszer kétszer is működött, a harmadik alkalomnál azonban a biztonsági szolgálat

0: rajta kapta. Az ügyben lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indult eljárás. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túl zsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Erről beszélt a Best FM-nek Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
1: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
0: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Súlyos aszály és csapadék hiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem búzatanácskozásán. A szakemberek szerint az alkalmazkodás kulcskérdés, mert a terméscsökkenés már több növénynél is érezhető, és a kukorica helyét is egyre inkább a napraforgó veszi át, olvasható az Unideben. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
2: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. Kószaprofil.hu.
3: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
3: Hívja az 500-541-et.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
2: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Tarts velünk a

0: www.sáruház.hu.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
5: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
1: Bárhol is vagy,
7: bárhol is vagy,
1: ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.

Kovály Dala közben is jöttek az üzenetek a déli kívánság műsorba. Előtte viszont még Robi üzenetét mondom, hogy Újfehértón a 4-es átkelési szakaszán a mérődobozban most benne van a trafi, úgyhogy ott csak óvatosan. Köszönjük szépen, Robi, az útinfót, akkor mindjárt játszok neked egy jó kis dalt, mondjuk Elton John, vagy TNT, Kelly Clarkson, vagy Kováig, nem tudom melyiket szeretnéd igazából. A lényeg az, hogy az egyik neked fog szólni. Jó, a folytatásban. Előtte viszont szó a Barbie-nak a dal. Ő írt nekem, hogy a BSV-től a passzportot le tudom-e játszani a barátnőjével, azt meghallgatnák most. Egyébként ők egy szalomban dolgoznak együtt, ráadásul nem is itt Debrecenben, hanem Szegeden hallgatják a Best FM rádiót. www.bestfmdebrecen.hu, ugye itt lehet minket online hallgatni. Hát köszi csajok, hogy onnan is minket figyeltek, és akkor játszom nektek a BSV dalát. Egyébként ezt én is nagyon szeretem.

Elton John-dal a közben is jöttek az üzenetek folyamatosan, a déli kívánság műsor zakatol, viszont most már azért csak óvatosan egy-egy kérést tudok lejátszani, ugyanis már a vége felé járunk, de Norbi írt nekem, hogy Hajdú Dorogon most hétvégén majd álmokfutó koncert lesz, úgyhogy ebből az alkalomból szeretne már most rá hangolódni a Ne sírt című számukat. Ha lejátszanám, akkor ezt küldeni mindenkinek, aki várja már a Városnapot, és a DKV buszvezetőknek, úgyhogy nekik érkezik már a következő dal.

Noémi kérése volt Pink és a Just Give Me a Reason itt a Best FM-en, viszont 10 perc van hátra a kívánság műsorból, még Joel Corry dalát, illetve Agnes dalát is le fogom játszani, de előtte érkezik Tamara választása méghozzá Ricky Martin a folytatásban. És hát igazából ennyi fért bele ebbe az elmúlt két órába itt a déli kívánság műsorba, este viszont érkezik majd Balog Vili, tőle is lehet kérni a kedvenceket. Vagyis hát igazából már az egy órás zenei maraton után érkezik, és a délután vele tölthetik majd. Én pedig jövök majd pénteken délelőtt ismét. Szuper napot mindenkinek, köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Jó volt most is, mint mindig. Vigyázzanak magukra, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Betonbiztos Debrecen útfejlesztési programja népzenei gálára készülnek nyírábrányban, és több mint egy tucat óriás harcsát fogtak a Hajdú-Bihari horgásztónál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Betonbiztosan működik Debrecen útfejlesztési programja, már 20 helyszínen zajlik, vagy éppen elkészült a munka. Még csak az év első felénél jár a város, de a nagyfelületű útfelújítások üteme már most látványos. 31 helyszínen terveznek teljes vagy részleges rekonstrukciót, valamint 8 utcában új út is épül, mutat rá friss cikkében a De Hír. A Kurta utcában mintegy 1700 négyzetméteren újult meg az útpálya és a járda is, a Kolónia utcában pedig a kivitelezés a befejezéshez közeledik. Ott már az aszfaltozást végzik, hamarosan a burkolati jelek is felkerülnek. Hétfőn elindult az Ötmalom utca felújítása, a Zöld Sándor utcában pedig a járdabontás zajlik. Eközben a Halastó utcában térköveznek, a Tőr és a Seregély utcában pedig már be is fejeződtek a munkák. A város idei költségvetésében közel 2 milliárd forint jut útfelújításokra és útépítésekre. Népzenei gálára készülnek nyírábrányban a Zengalélek kurzus résztvevői. A 10 hónapos népi énekképzés sorozat lezárásaként június 13-án mutatják be egy gálaműsorban, hogy mit tanultak a résztvevők az Ábrányi Kornél Művelődési Házban. A programban több településről érkező kezdő és haladó éneklők is részt vettek, akik a helyi népdalokkal és hagyományokkal ismerkedtek. A gálát táncház zárja, a belépés mindkét programra ingyenes, tudta meg a HAON. Több mint egy tucat óriás harcsát fogtak egy Hajdú-Bihari horgásztónál. Eredményes 2,5 napos harcsavadászatot zártak így a horgászok a népszerű tóban. Számoltak be róla a Pródi Horgásztavak Facebook oldalán. A túra legnagyobb hala egy 51,45 kilós harcsa volt, de több 30 és 25 kiló körüli példány is horogra akadt. A beszámoló szerint a horgászat jó hangulatban telt, és összesen több mint egy tucat nagytestű harcsa került partra. Fiatal támadót igazolt a DVSC, a Debreceni Futballklub 3 évre szerződtette a 18 éves Leon Mirtayt, aki a Tottenham akadémiáján nevelkedett. A támadó 7 éves kora óta szerepelt a londoni klub utánpótlásában, több korosztályban is pályára lépett és az első csapattal is edzett. A több poszton bevethető játékos albán és magyar gyökerekkel is rendelkezik. Korábban albán korosztályos válogatottban szerepelt és a magyar U21-es válogatottban is pályára léphet. A DVSC szakmai stábja szerint Mirtay gyors, kreatív és sokoldalú támadó, aki a Lokiban bizonyíthat a következő szezonban, írja a DVSC.hu. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
3: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: 40%-os akció a Papoptikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a Papoptikában. A Batthyány utca 10 alatt.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
13: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Rekordszámú rolleres sérült Debrecenben az elmúlt években, három hajdúbihari tanár is az országos döntőben, és országos csúccsal robbantott Kozák Luca. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet, ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak a fejsérülések és az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőeszközt pedig gyakorlatilag senki sem használt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az alkohol több esetben hozzájárult a balesetek kialakulásához. Három hajdúbihari pedagógus is versenyben van az év tesi tanára címért. Június 11-éig lehet szavazni az országos döntő résztvevőire, ahol a vármegyei győztesek mérik össze népszerűségüket. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Varga Tamás a hajdúszováti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, a nagyobb intézmények között Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és általános iskola pedagógusa, míg a 35 év alatti tanárok mezőnyében Márkus Peónia, az egyeki Szent János Katolikus Iskola tanára képviseli Hajdúbihart. Az országos szavazás június 11-éig tart, a győztesek kilétére ezt követően derül fény, írja a De Hír. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain, ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csak nem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Kozák Luca országos csúccsal hangolt az EB-re. A DSI Debrecen gátfutója 12,66 másodperces új magyar rekorddal nyerte meg a női 100 méteres gátfutást egy lengyelországi nemzetközi versenyen. Az atléta elmondta, régóta célja volt a saját 2022-ben futott országos csúcsának megdöntése, és már az edzéseken is érezte, hogy jó formában van. Sikerében nagy szerepet játszott, hogy a felkészülést sérülések és betegségek sem hátráltatták. Kozák Luca a szezon során még ennél is jobb időeredményt szeretne elérni, fő célja pedig az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság, ahol a lehető legjobb formában szeretne rajtozálni. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.

0: köszönjük szépen a híreket, a bestet hallgatják itt a 104.6-on, Hello Debrecen, 15.03, hát ilyenkor már azért mindenki egy kicsit gyakrabban néz az órájára, visszafelé számoljuk a perceket a munkaidő végéig, hát ha velünk könnyebb lesz, hozunk egy csomó jó zenét, bízhatnak bennünk. Itt van Lady Gaga és Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M, M, M, M, M. Put your paws up.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Vigyázzanak nagyon az utakon, a trafipaxok dolgoznak.
1: Sziasztok! A Leiningen utcán, a Dalma utca felől mérnek.
0: Köszönjük!
1: Jó utat!
0: Jó utat mindenkinek! Tegyenek róla, hogy unalmas legyen a délutánjuk, a rendőröknek óvatosan közlekedjenek.
2: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Na de a mi délutánunk nem lesz uncsi, hozzuk a legjobb zenéket. Itt van Gotye és a Somebody That I Used To Know.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet. A Balmazújvárosi úton.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
3: civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on, és azt hiszem, hogy a mai nap legfontosabb hírei Debrecenben, hogy megvan a Loki foci csapatának új vezetőedzője. Ugye a szezon végén egy kicsit váratlanul ütött be az edző kérdés, de már sikerült is a dolgokat elsimítani, és a klub ma bejelentette hivatalosan is az új vezetőedzőt. Még tanulnunk kell a nevét, egy 50 éves észt szakemberről, Gert Remmelről van szó, aki Észtországon kívül dolgozott már Olaszországban, Cipruson, Horvátországban, Lengyelországban és Finnországban is, sőt a finn U21-es válogatott szakmai stábjának is a meghatározó tagja volt. A jobb keze Rasmus Jansson, aki szintén érkezik vele a kis padba. Tehát Gert Remmel lesz a Loki új vezető edzője. Hajrá Debrecen, hajrá DVSC. És hajrá Best FM, nálunk a Red Hot Chili Peppers a pályán. Jön a Californication.

0: per pillanat a legnagyobb magyar sláger, Nagy Bogi és Dess, és ha jól leszek újra.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: Holnap pedig június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Debrecenben is lesz ünnepség. Csütörtökön délután 4-től 6-ig a BEM téren, az Ajtó utca és a Nyír utca közötti szervizúton. Ez azzal is jár majd, hogy abban a két órában az egyes villamosok egy picit lassabban tudnak majd közlekedni. Ugye nagyon sokan olyankor mennek haza pont ebben az időszakban, úgyhogy lehet, hogy holnap egy picivel később fognak hazaérni. Tehát holnap délután 4 és este 6 között lassabban tudnak csak közlekedni az egyes villamosok. A DKV megértést és türelmet kér mindenkitől. Bármi történik a debreceni közlekedésben, az minket érdekel. Ha látnak valamit, azonnal írjanak. 30 933 1046 vagy hívjanak 500-540 a Best FM forró drótja. Én pedig küldöm mindenkinek, aki úton van most, John Legend dalát. Ez az All of Me.

4-6-on, és nem tudom, hogy Gál János hallgat-e bennünket, az a Gál János, aki már elhagyta a Yamaha motorja forgalmiát valahol a Szent Anna utca környékén. Egy drága hallgatónk megtalálta a papírokat. Azt ígért, hogy le fogja adni az Újvárosházon a talált tárgyak osztályán, úgyhogy ott tessék majd keresni a forgalmit, jó? Tehát Gál János a motorja forgalmiát egy hallgatónk megtalálta a Szent Anna utca környékén. Reméljük, hogy eljut a tulajhoz az info, és remélem, hogy eljut mindenki, ez most a Maroon 5 dala. Itt a Memories, a Besten a 104.6-on. Jó munkát, mindjárt itt a nap vége.

0: ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, délután 4 óra van, már is érkeznek a legfrissebb hírek. Közben tudják-e önök, hogy ki az a Nils Sjöberg? Nem tudják, de mégis tudják, ez kérem szépen Taylor Swift álneve. A karrierje elején ezen a Nils Sjöberg néven több hírességnek is írt dalokat, például Calvin Harris ilyenek közös dalát, a This Is What You Came For, azt Nils Sjöberg néven Taylor Swift írta. Nálunk viszont a saját nevén jön mindjárt. Az aktuális nagy sláger, az Oplite.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Saját fejlesztéseikkel értek el országos sikert a debreceni diákok. Padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. Ma van a kerékpározás világnapja. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: A Debreceni Egyetem gyakorlóiskoláinak tanulói kiemelkedően szerepeltek az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjében. A fiatalok többek között orvosi, gyógyszerészeti és drónfejlesztési projektekkel mutatkoztak be a budapesti megmérettetésen. Az eredményeknek köszönhetően a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és a Balázsházi János Gyakorló Technikum is bronz minősítést kapott a tehetségek támogatásáért. A szakemberek szerint a verseny nagy lehetőséget jelent a diákoknak, mert már középiskolásként betekintést nyerhetnek a tudományos kutatások világába, és értékes tapasztalatokat szerezhetnek, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Olcsóbban akarta megúszni a bevásárlást, így padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. A hajdúbihari rendőrség azt közölte, a 47 éves vásárló május végén egy debreceni áruházban több terméknél is trükközött, a kimért zöldségeknél olcsóbb árut ütött be a címkenyomtatón, majd az így kapott vonalkóddal fizetett az önkiszolgáló kasszánál. Emellett 5 tábla csokoládét is fizetés nélkül tett el. A módszer kétszer is működött, a harmadik alkalomnál azonban a biztonsági szolgálat rajta kapta. Az ügyben lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indult eljárás. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Erről beszélt a Best FM-nek Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
8: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
7: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Súlyos aszály és csapadék hiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem búzatanácskozásán. A szakemberek szerint az alkalmazkodás kulcskérdés, mert a terméscsökkenés már több növénynél is érezhető, és a kukorica helyét is egyre inkább a napraforgó veszi át, olvasható az Unideben. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
9: Az időjárás jelentést a Dulux Beltéri Falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Hát, hogyha négyig tartott a munkaidejük, akkor ilyen tempóban hagyják el a munkahelyüket, jó utat hazafelé. Nyugi, itt leszünk a délutáni csúcsforgalomban is. Hozzuk a legjobb zenéket. Jön Taylor Swift és az Opel Light.
10: A

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Azt mondja nekünk Gergő, hogy a rendőrök a szokásos hétköznap délutáni kis elfoglaltságukat végzik a Csapó utcán. Figyelik a gyalog átkelő helyeket, hogy mindenki kellően előzékenye a gyalogosokkal, nagyon óvatosan. A 354-es elkerülőn Bocskai kertnél pedig ma is mérnek.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Egyébként jó utat hazafelé, vigyázzanak magukra a délutáni csúcsforgalomban. És mivel folytatjuk a Bestem?
2: Varga Livius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszal. Ez a Best FM.
3: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Megnyílt Debrecen legújabb Jó Market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 az 1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt Szertárs sportbolt helyén.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is BB Rexa.
9: Sziasztok, Páldénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
4: A Best FM.

Best FM a 104-on. Jó utat hazafelé mindenkinek, 5:30 van. Első figyelmeztetés, 5 órától kívánságműsor. Ha 1100 tuti bizti fixre akarnak menni, hogy biztosan belefér a kérésük a mai 2 órába, akkor szerintem már most hívjanak, jó? Innentől fogadom a kéréseket, az 500-540-re lehet csörögni, mert 5 órától ma is önök mondják meg, hogy Mizu a Best FM-en. Most viszont Flor mondja meg, hogy Mizu.

0: itt a Best a 104.6-on. Ha Pallag felé tartanak haza, akkor a Pallagi úton a városból kifelé már jóval a gyógyszergyár után, de még Pallag előtt trafipax van, és a 354-es elkerülőn Bocskai kertnél is ellenőrzésre kell számítani. Köszönjük mindenkinek, aki ezt jelezte nekünk.
1: Köszönjük Debrecen! Jó utat kíván! A Best FM!
0: És egy kis segítséget is kérnek tőlünk a rendőrök. Hétfőn, délután 5:30 körül egy Suzuki több autónak is nekik ütközött a Klaipeda utcán. Sajnos az esetnek két sérültje is volt, akiket kórházba kellett szállítani. Reméljük, hogy ők már jobban vannak. Bár több kamerafelvétel is van, de a rendőrök szemtanúkat keresnek. Ha van önök között valaki, aki látta, hogy mi történt, vagy van valami használható infójuk, akkor hívják a 112-es díjmentes segélyhívó számot. Természetesen a bejelentők személyét bizalmasan kezeli a rendőrség. Tehát ha látták, hogy mi történt hétfőn 16:30 körül Debrecenben a Klaipeda utcában, akkor segítsenek a rendőröknek infókkal. Köszi. Nekünk pedig segíthetnek szerkeszteni a zenét. 5 órától kívánság műsor. Az 500-540 már nyitva áll. Lehet hívni. 500-540. És közben itt a Bon Jovi.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, friss ropogós közlekedési infók a hallgatóinktól. Például többen is írják, hogy a Budaörsön beélesítették a trafiboxot, nagyon finoman a gázpedállal. Ezt pedig Gergő írja, a nagyhegyesi körforgalom előtt az úton, Debrecen felől érkezve, szétszakadt kamiongumi van, elég veszélyes, csak óvatosan. Köszönjük szépen, harjának, óvatosan, figyelmesen. Ha pedig itt vannak velünk, akkor kérjenek dalokat, mert ezennel ünnepélyesen megnyitjuk a mai kívánság műsort. Az 500-540-en hívhatnak, a 39-33-104-6-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Egy új kedvenccel nyitunk, jön a Tame Impala és a Dracula. Most még titok, hogy kikérte, de a hírek után kiderül. Startol a kívánság műsor a Bestem.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: kusa@kusa.hu.
1: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kózaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kózaprofil.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
3: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
4: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
5: Betonbiztos Debrecen útfejlesztési programja népzenei gálára készülnek Nyír ábrányban, és több mint egy tucat óriás harcsát fogtak a Hajdú-Bihari horgásztónál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Betonbiztosan működik Debrecen útfejlesztési programja, már 20 helyszínen zajlik, vagy éppen elkészült a munka. Még csak az év első felénél jár a város, de a nagyfelületű útfelújítások üteme már most látványos. 31 helyszínen terveznek teljes vagy részleges rekonstrukciót, valamint 8 utcában új út is épül, mutat rá friss cikkében a De Hír. A Kurta utcában mintegy 1700 négyzetméteren újult meg az útpálya és a járda is, a Kolónia utcában pedig a kivitelezés a befejezéshez közeledik. Ott már az aszfaltozást végzik, hamarosan a burkolati jelek is felkerülnek. Hétfőn elindult az Ötmalom utca felújítása, a Zöld Sándor utcában pedig a járdabontás zajlik. Eközben a Halastó utcában térköveznek, a Tőr és a Seregi utcában pedig már be is fejeződtek a munkák. A város idei költségvetésében közel 2 milliárd forint jut útfelújításokra és útépítésekre. Népzenei gálára készülnek Nyír ábrányban a Zenga Lélek kurzus résztvevői. A 10 hónapos népi ének képzés sorozat lezárásaként június 13-án mutatják be egy gála műsorban, hogy mit tanultak a résztvevők az Ábrányi Kornél művelődési házban. A programban több településről érkező kezdő és haladó éneklők is részt vettek, akik a helyi népdalokkal és hagyományokkal ismerkedtek. A gálát táncház zárja, a belépés mindkét programra ingyenes, tudta meg a Hahon. Több mint egy tucat óriás harcsát fogtak egy Hajdú-Bihari horgásztónál. Eredményes 2,5 napos harcsavadászatot zártak így a horgászok a népszerű tóban. Számoltak be róla a Pródi Horgásztavak Facebook oldalán. A túra legnagyobb hala egy 51,45 kilós harcsa volt, de több 30 és 25 kiló körüli példány is horogra akadt. A beszámoló szerint a horgászat jó hangulatban telt, és összesen több mint egy tucat nagytestű harcsa került partra. Fiatal támadót igazolt a DVSC, a Debreceni Futballklub 3 évre szerződtette a 18 éves Leon Mirtájt, aki a Tottenham akadémiáján nevelkedett. A támadó 7 éves kora óta szerepelt a londoni klub utánpótlásában, több korosztályban is pályára lépett és az első csapattal is edzett. A több poszton bevethető játékos albán és magyar gyökerekkel is rendelkezik. Korábban albán korosztályos válogatottban szerepelt és a magyar U21-es válogatottban is pályára lépett. A DVSC szakmai stábja szerint Mirtáj gyors, kreatív és sokoldalú támadó, aki a Lokiban bizonyíthat a következő szezonban, írja a DVSC.hu. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
1: És most!
4: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
6: Balogh István Vilmos. 500-540, ezen a telefonszámon lehet hívni. A 3933-1046-ra pedig küldhetik az SMS-es Viber üzeneteket, és hát akkor aki hallja, adja tovább, hogy startol a kívánság műsor a Besten. És micsoda zenékkel indulunk? Például jön majd Felix Szén és Jasmine Thompson és az Ain't Nobody, amit Emese kért saját magának a fárasztó munkanap után. Előtte a Csini babából az Évele boldogan Mónika szeretné meghallgatni, én pedig majd játszom neki. Illetve a vonalban a mai első telefonálónk, Peti, szia, hallgatlak!
7: Sziasztok, Drakulát kérem, amíg nem volt.
6: Nem volt, még semmi nem volt, hát most kezdjük csak a kívánság műsort.
0: Igaz.
6: Oké, kinek szól?
0: Szóljon Mariannak, a feleségemnek, mert imádja ezt a számot.
6: Azt meg tudom érteni, mert ez egy nagyon jó kis dal. Oké, a Tame Impala és a Dracula szól neki már is.
0: Köszi, Vili.
6: Nagyon szívesen. Indul a kívánság műsor. Önöki a pálya este 7.

0: 5-től 7-ig. Na, hogy ma is kívánság műsor. Köszi, hogy eddig is ilyen jó zenéket kértek, és hát hol van még a vége? Tegyék oda magukat továbbra is, az 500-540-en lehet hívni minket. Például nemrég beszéltem Edittel, az ő kérésére jön majd a Mike and the Mechanics és az All I Need is a Miracle, viszont előtte telefonon is befutott egy kívánság, ugye? Halló!
1: Édikó vagyok, szia!
0: Szia, hallgatlak, mit játszhatunk neked?
1: Én a Republiktól a 67-es utat kérem, az én egyetlen kicsi lányomnak szülinapjára, Mikos Icunak, hogy szeretjük, és nagyon várjuk hétvégén.
0: Ja, Isten éltesse őt, boldog szülinapot neki, jön a dala mindjárt.
1: Köszönjük szépen!
0: A Republik tehát a Besten hamarosan. Tudják, 500-540, nagyon várom az önkérését is.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Önök kérték, az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carttal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
7: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
8: civisbeton.hu
7: A megbízható alap.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hey, this is Justin Timberlake.
13: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
14: Hello, I'm Phil Collins.
9: Bárhol is vagy.
15: Bárhol is vagy.
9: Ott van veled.
10: A Best FM.
9: A Best FM.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Bercinek, aki lassan elalszik itt, mert hoztam a kocsiba.
1: De nem ő vezet, nyugtass meg.
0: Nem, én vezetek.
1: Jó, hát akkor megharcolni jókáljon. Azért tekert fel a hangerőt, hát egy kicsit magához tér. Jó? ATB 9PM küldöm nektek.
0: Köszi, sziasztok.
1: Ciao, ciao. Ez a Best Kívánság műsora. Gyerünk, gyerünk, hívjanak az 500-540-en.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szia, Vili, Tamás vagyok Debrecenből. Kérek szépen egy régi számot, mégpedig a Rod Stewarttól a Vitorlázást. Küldöm neked, magamnak, meg annak, aki szereti a jó dallamos zenét.

0: 104, és az itt a
1: Best FM kívánság műsor.
0: 7 óráig vagyunk, addig minden dalt önök választanak. Érdemes sietni a kérésekkel, mert nagyon hamar beszokott telni ez a 2 óra egyébként. A 3933-1046-ra írni lehet, SMS, Viber, mindent elfogadok, az 500-540-en pedig hívhatnak is minket. És már bekészítettem Szilvi kérését, az ő kedvence, J Balvin és a Mi Hente, amit nem sokára le is játszok neki, de közben a vonalban megérkezett Zsolti, szia!
2: Szia, Zsolt vagyok, és egy számot szeretnék kérni.
0: Igen, mégpedig mit csinált?
2: Azáriától a Nem Davar.
0: Kinek küldöd?
2: Rékának, hogy szeretem.
0: Aha, úton hazafelé hozzá?
2: Igen.
0: Mikor érsz haza Rékához?
2: Hát 20 perc.
0: Jó, akkor lassan kinyithatja neked az ajtót, és melegítheti a vacsorát, hogyha jól sejtem. Oké, jön a dal.
2: Köszi.
0: Nagyon szívesen. Azaria, most a Best kívánság műsorában.

0: Oh yeah, ez a Best FM a mai kívánság műsorral. Az 500-540 nyitva áll, hívjanak nyugodtan és kérjék a kedvenc dalaikat. 7 óráig megy a buli ma is itt nálunk. És tényleg buli lesz, hiszen jön Korda György és a Lady N. Ezt az örök slágert Melinda kérte, és a kedvenc kolléganőjének Rékának szeretnék küldeni. A vonalban pedig Márti várakozik türelmesen. Szia, eljött a te időd.
1: Szia, Vili.
0: Parancsolj.
1: Nem tudom az előadóját. De a Maserit kérem.
0: DJ Antoine Maseri, erre gondolsz?
1: Igen.
0: Oké, okay, megfejtettük gyorsan. Kinek szól, kinek küldöd?
1: Igazából csak szeretném hallani.
0: Jó, rendben van, akkor mi küldjük neked, jó? Ez lesz hozzá az üzenet, a Best FM küldi Mártinak, jó?
1: Köszönöm, okay? Szeretlek titeket.
0: Mi is szerettünk téged. Best FM kívánság műsor.

0: Rekordszámú rolleres sérült Debrecenben az elmúlt években, három hajdúbihari tanár is az országos döntőben, és országos csúccsal robbantott Kozák Luca. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet, ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak a fejsérülések és az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőeszközt pedig gyakorlatilag senki sem használt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az alkohol több esetben hozzájárult a balesetek kialakulásához. Három hajdúbihari pedagógus is versenyben van az év tesi tanára címért. Június 11-éig lehet szavazni az országos döntő résztvevőire, ahol a vármegyei győztesek mérik össze népszerűségüket. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Varga Tamás a hajdúszováti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, a nagyobb intézmények között Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és általános iskola pedagógusa, míg a 35 év alatti tanárok mezőnyében Márkus Peónia, az Egyeki Szent János Katolikus Iskola tanára képviseli Hajdúbihart. Az országos szavazás június 11-éig tart, a győztesek kilétére ezt követően derül fény, írja a De Hír. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain, ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csak nem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Kozák Luca országos csúccsal hangolt az EB-re. A DSI Debrecen gátfutója 12,66 másodperces új magyar rekorddal nyerte meg a női 100 méteres gátfutást egy lengyelországi nemzetközi versenyen. Az atléta elmondta, régóta célja volt a saját 2022-ben futott országos csúcsának megdöntése, és már az edzéseken is érezte, hogy jó formában van. Sikerében nagy szerepet játszott, hogy a felkészülést sérülések és betegségek sem hátráltatták. Kozák Luca a szezon során még ennél is jobb időeredményt szeretne elérni, fő célja pedig az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság, ahol a lehető legjobb formában szeretne rajthoz állni. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
2: Köszönjük szépen a híreket! Best FM 104.6 vissza a kérésekhez, hiszen még egy teljes órán keresztül 1000-rel, sőt 2000-rel pörög a kívánság műsor. Mondjam a telefonszámainkat, vagy tudják fejből? Tudják fejből, de azért mondom is. 3933 104.6 és 500-540. Na kérem szépen, jön majd a Valmar és a Volt pár alkalom. Ezt a dalt ma Laci kérte. Szeretné dudorászni otthon munka után. A vonalban is valaki?
3: Bocsulik, én Matibi vagyok, szeretnék kérni.
2: Szia, hallgatlak.
3: DJ Regától a rádió. Küldeim Emunak, mindenkinek, nektek, mindenkinek szeretik, meg Zsuzsikának, meg Emunak, meg Bözsinek.
2: Ennek az égvilágon semmi akadálya nem lesz, tehát Regard és Ride It nem sokára, viszont előtte, csak hogy egy kicsit még fokozzuk az izgalmakat, jön Teddy Swims és a Bad Dreams, ezt István kérte a családjára.

0: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Itt vannak velünk? Akkor kérjenek dalokat. Este hétig ma is kívánság műsor.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Judit adott egy kis feladvány, de nem volt nehéz megfejteni. Sziasztok! A BL döntő előtt hallottam egy dalt a fellépőtől, amit ti is gyakran szoktatok játszani. Nem tudom se az előadó, se a címét, de remélem tudjátok, hogy miről van szó. Ezt szeretném meghallgatni. Szerintem tudom, miről van szó, hogy a The Killers játszotta a BL döntő előtt. Jön is tőlük mindjárt a legnagyobb sláger, a Human. De van a vonalban is valaki.
3: Szép napot kívánok, Erzsi vagyok. Kérnék egy számot, hát miért kérjek?
0: Na miért kérünk?
3: Emunak, Zuzikának, én Erzsi vagyok, meg Tibinek.
0: És valami mit kérjük nekik?
3: Valami szépet.
0: Magyart, külföldit, lassút, gyorsat.
3: Magyar.
0: Lassút, gyorsat.
3: Lassút.
0: Jó, keresünk valami szép dalt.
3: Nagyon
0: okay.
3: Drága vagy, köszönöm.
0: Tudom,
3: szépen.
0: Tudom. Köszi. Hello. Hát egy szép magyar dal, van a kéréseink között. Például azt írja nekünk Sanyi, hogy sziasztok, a feleségemnek szeretném küldeni a Vétektől a Legszebb Vallomás című dalt. Ma van a házasság évfordulónk, üzenem neki, hogy örökre szeretni fogom.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: a 104-ot hallgatják. 5-től 7-ig minden nap kívánság műsor. 500-540, hogyha hívnának, ha pedig írnak, akkor az SMS és Viber üzeneteket a 3933-1046-ra tessék küldni.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Hello! Szeretném kérni Tompos Kátyától a Magányos Csónak című számot. Küldeném Csabinak Halásziba. Köszi! Rendben van, nem sokára jön a dalotok. Viszont előtte egy másik üzenet. Sziasztok, én a Cure-tól kérnék valamit. Elég ritkán szoktam őket hallani nálatok, így a kicsit szemrehányó a Miklós, mert ritkán kérsz Cure-dalt, akkor ezek szerint a kívánság műsorban. Ők jönnek nem sokára. Viszont előtte, ha minden igaz, valaki itt a vonalban is várakozik már, ugye? Szia, Best FM kívánság műsor.
2: Szia, Hadobás Barbi vagyok, és egy zenét szeretnék kérni. Nem tudom, legyen valami magyar, most fogunk elkezdeni szalonnát sütni.
0: És az a magyar zenétől lesz igazán fincsi a szalonna.
2: Igen,
0: jó, hányan vagytok?
2: Hát unokaöcsém, meg szüleim, úgyhogy így vagyunk négyen.
0: Csak a szűk család.
2: Így van, igen. Egy, igen. Most összejött, egy,
0: összejött egy laza kis diétás vacsorára.
2: Igen,
0: mert
2: igen,
0: ünnepelni kell valamit, hogy összejött a család?
2: Nem, semmi. Ez
0: csak egymást ünneplitek.
2: Így
0: jó.
2: Van, pontosan.
0: Küldünk nektek valamit, jó étvágyat.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Köszi, hello, hello.
2: Szia.
0: Akkor magyar dal, nézzünk is a kéréseink közül valamit. Például azt írja nekünk Zsuzsa, hogy sziasztok, Fenyő Miklóstól a Made in Hungáriát szeretném küldeni mindenkinek, aki még dolgozik. Jön is!

0: 95.6 Best FM, Tompos Kátya és a Magányos Csónak szólt az előbb. Ne hagyják, hogy magányos legyek, hívjanak, írjanak az utolsó másodpercig. Ez a Best kívánság műsora. Egyébként már itt bekészítettem Magdi kérését. Igazi bulisláger jön az ő kedvéért. Fárukó és a Pepa. Aztán szintén végülis bulis hangulat ez is. Sia és Sean Paul és a Cheap Thrills. Ezt a dalt pedig ma Petra küldi a családjának. A vonalban pedig ki van velünk? Haló, szia!
1: Szia, Brigi vagyok.
0: Parancsolj!
1: Kozsótól kérek egy számot.
0: Ó, a mester. Mit játszunk tőle?
1: A Hold dalát kérem.
0: Jó, kinek szól?
1: Bandinak szeretném küldeni, hogy üzenet a dalban. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Kozsó és a Hold dala most a Besten.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Halló, jó napot kívánok! Egy számot szeretnék küldeni a barátnőmnek, Emőkének, egy Kovácsit. Sok boldog szülinapot kívánok! Köszönöm szépen!

0: Dénet hallgatják a 104.6-on, a Kowalski meg a varázsszavak, és hát sajnos nem annyira varázsszavakat kell mondanom, elérkeztünk a mai kívánság műsor végéhez. Tudom, nagyon sokan vannak még itt, akik pályáztak volna a kedvenc dalukra, tőlük elnézést kell kérnem, lejárt az időnk. Ennyien fértek bele a mai két órába, de mondom, holnap is lesz nap, holnap is lehet majd dalokat kérni. Na, egy utolsó utáni kérés még, haló!
1: Szia, Zsuzsi vagyok, szeretnék kérni egy számot Máté Pétertől, a Mondd miért szerettem
0: el. Hát akkor ilyen kis érzelgősen zárjuk a mai kívánság műsort. Köszönet mindenkinek, aki itt volt, holnap folytatjuk. Emléke.

0: saját fejlesztéseikkel értek el országos sikert a debreceni diákok. Padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. Ma van a kerékpározás világnapja. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A Debreceni Egyetem gyakorló iskoláinak tanulói kiemelkedően szerepeltek az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjében. A fiatalok többek között orvosi, gyógyszerészeti és drónfejlesztési projektekkel mutatkoztak be a budapesti megmérettetésen. Az eredményeknek köszönhetően a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és a Balázsházi János Gyakorló Technikum is bronz minősítést kapott a tehetségek támogatásáért. A szakemberek szerint a verseny nagy lehetőséget jelent a diákoknak, mert már középiskolásként betekintést nyerhetnek a tudományos kutatások világába, és értékes tapasztalatokat szerezhetnek, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Olcsóbban akarta megúszni a bevásárlást, így padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. A hajdúbihari rendőrség azt közölte, a 47 éves vásárló május végén egy debreceni áruházban több terméknél is trükközött, a kimért zöldségeknél olcsóbb árut ütött be a címkenyomtatón, majd az így kapott vonalkóddal fizetett az önkiszolgáló kasszánál. Emellett 5 tábla csokoládét is fizetés nélkül tett el. A módszer kétszer is működött, a harmadik alkalomnál azonban a biztonsági szolgálat rajta kapta. Az ügyben lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indult eljárás. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Erről beszélt a Best FM-nek Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
0: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Súlyos aszály és csapadék hiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem búzatanácskozásán. A szakemberek szerint az alkalmazkodás kulcskérdés, mert a terméscsökkenés már több növénynél is érezhető, és a kukorica helyét is egyre inkább a napraforgó veszi át, olvasható az Unideben. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra. A

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Betonbiztos Debrecen útfejlesztési programja népzenei gálára készülnek nyírábrányban, és több mint egy tucat óriás harcsát fogtak a Hajdú-Bihari horgásztónál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Betonbiztosan működik Debrecen útfejlesztési programja, már 20 helyszínen zajlik, vagy éppen elkészült a munka. Még csak az év első felénél jár a város, de a nagyfelületű útfelújítások üteme már most látványos. 31 helyszínen terveznek teljes vagy részleges rekonstrukciót, valamint 8 utcában új út is épül, mutat rá friss cikkében a De Hír. A Kurta utcában mintegy 1700 négyzetméteren újult meg az útpálya és a járda is, a Kolónia utcában pedig a kivitelezés a befejezéshez közeledik. Ott már az aszfaltozást végzik, hamarosan a burkolati jelek is felkerülnek. Hétfőn elindult az Ötmalom utca felújítása, a Zöld Sándor utcában pedig a járdabontás zajlik. Eközben a Halastó utcában térköveznek, a Tőr és a Seregély utcában pedig már be is fejeződtek a munkák. A város idei költségvetésében közel 2 milliárd forint jut útfelújításokra és útépítésekre. Népzenei gálára készülnek nyírábrányban a Zenga Lélek kurzus résztvevői. A 10 hónapos népi ének képzés sorozat lezárásaként június 13-án mutatják be egy gála műsorban, hogy mit tanultak a résztvevők az Ábrányi Kornél Művelődési Házban. A programban több településről érkező kezdő és haladó éneklők is részt vettek, akik a helyi népdalokkal és hagyományokkal ismerkedtek. A gálát táncház zárja, a belépés mindkét programra ingyenes, tudta meg a HAON. Több mint egy tucat óriás harcsát fogtak egy Hajdú-Bihari horgásztónál. Eredményes 2,5 napos harcsavadászatot zártak így a horgászok a népszerű tóban. Számoltak be róla a Pródi Horgásztavak Facebook oldalán. A túra legnagyobb hala egy 51,45 kilós harcsa volt, de több 30 és 25 kiló körüli példány is horogra akadt. A beszámoló szerint a horgászat jó hangulatban telt, és összesen több mint egy tucat nagytestű harcsa került partra. Fiatal támadót igazolt a DVSC, a Debreceni Futballklub 3 évre szerződtette a 18 éves Leon Mirtayt, aki a Tottenham akadémiáján nevelkedett. A támadó 7 éves kora óta szerepelt a londoni klub utánpótlásában, több korosztályban is pályára lépett és az első csapattal is edzett. A több poszton bevethető játékos albán és magyar gyökerekkel is rendelkezik. Korábban albán korosztályos válogatottban szerepelt és a magyar U21-es válogatottban is pályára léphet. A DVSC szakmai stábja szerint Mirtay gyors, kreatív és sokoldalú támadó, aki a Lokiban bizonyíthat a következő szezonban, írja a DVSC.hu. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
1: A hírek után indul! Are you ready? Visszaszámlálás 40-től euró

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40, a 38.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Eurotop 40.
1: A 36.

A legendás brit rockzenekar a Smokey dalát hallottuk 1976-ból, amely világszerte hatalmas sláger lett, pedig a dal valójában nem is az övék volt, csak őket tette híressé. A Smokey bár a 80-as évek elején bejelentette feloszlását, különböző felállásban azután is tovább zenéltek, és időről időre újabb lemezekkel is jelentkeztek. 1992-t írunk, amikor két veterán flamenco popper megalkotta minden idők legnagyobb spanyol slágerét Venezuelában. A dalból azóta, a hivatalos adatok szerint, több mint 4700 változat készült. A spanyol örökző slágert, amely Amerikában is befutott, már is meghallgatjuk, ez pedig nem más, mint a Los Del Rio és

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.
0: A 30.

1980-ban bemutatkozott a Hungária, amely az ország egyik legnépszerűbb zenekara lett, és minden korábbi inkarnációját felülmúlt a sikerekben és elismerésekben. 2005 legjobb női hangjával folytatjuk. Ezt a címet kapta meg Tóth Gabi énekesnő, akinek szintén ugyanebben az évben jelent meg első albuma Fekete Virág címmel. Tóth Gabi azóta is sikeres énekesnőként van jelen a hazai poppaletten, és elmondása szerint a saját dalait szeret énekelni a legjobban. Tóth Gabitól érkezik a Vágyom rád, itt az Eurotop 40-ben.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: Hi, this is Madonna.
1: A Best FM-en.
2: Euro Top 40.
3: A 27.
4: Sabrina.

0: got something I want to talk about.
1: Eurotop 40. Eurotop 40.
2: Rekordszámú rolleres sérült Debrecenben az elmúlt években, három hajdúbihari tanár is az országos döntőben, és országos csúccsal robbantott Kozák Luca. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Két év alatt több mint 700 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. A Debreceni Egyetem adatai szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710-en szorultak orvosi ellátásra rolleres baleset miatt, és a sérültek csaknem 94%-a elektromos rollerrel közlekedett. Az esetek száma egy év alatt jelentősen emelkedett, míg 2024-ben 234 sérültet regisztráltak, tavaly már 431-et. A legtöbben könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet, ugyanakkor a sérültek közel egyharmada súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélyes esetek is előfordultak. Gyakoriak voltak a fejsérülések és az agyrázkódások is. A statisztikák szerint a védőfelszerelések használata rendkívül ritka. A 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőeszközt pedig gyakorlatilag senki sem használt. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az alkohol több esetben hozzájárult a balesetek kialakulásához. Három hajdúbihari pedagógus is versenyben van az év tesi tanára címért. Június 11-éig lehet szavazni az országos döntő résztvevőire, ahol a vármegyei győztesek mérik össze népszerűségüket. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Varga Tamás a hajdúszováti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, a nagyobb intézmények között Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és általános iskola pedagógusa, míg a 35 év alatti tanárok mezőnyében Márkus Peónia, az egyeki Szent János Katolikus Iskola tanára képviseli Hajdúbihart. Az országos szavazás június 11-éig tart, a győztesek kilétére ezt követően derül fény, írja a De Hír. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain, ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csak nem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Kozák Luca országos csúccsal hangolt az EB-re. A DSI Debrecen gátfutója 12,66 másodperces új magyar rekorddal nyerte meg a női 100 méteres gátfutást egy lengyelországi nemzetközi versenyen. Az atléta elmondta, régóta célja volt a saját 2022-ben futott országos csúcsának megdöntése, és már az edzéseken is érezte, hogy jó formában van. Sikerében nagy szerepet játszott, hogy a felkészülést sérülések és betegségek sem hátráltatták. Kozák Luca a szezon során még ennél is jobb időeredményt szeretne elérni, fő célja pedig az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság, ahol a lehető legjobb formában szeretne rajthozállni. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is vele.
1: Slágerlista. Európa legjobbjai.
3: Európa 40. FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Európa 40. A 26.

0: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Te meg mit vigyorogsz itt? És miért nem jöttél el a bulimra?
2: Mert tudtam, hogy úgysem vész nyugdíjba. Tévedtem már sokat életemben, de ebben halálbiztos voltam.
1: Tudod, mit kívánok?
2: Mit?
1: Hogyha én lelépek, egy olyan társat kap ki, mint amilyen te vagy.
2: Arra ne számíts, Roger. Szeret az Isten, nem tesz velem ilyet.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. A Best.

Az Eurotop 40-ben a legsikeresebb dalok mellett a filmzenék világába is kalandozunk. Az elmúlt percekben a Halálos fegyver 87-ben bemutatott nagy sikerű amerikai akciófilm egyik betétdalát hallgathattuk Sting előadásában, amely Mel Gibsonnal a főszerepben meghatározó alkotás lett a maga műfajában. A filmzenéje pedig megcáfolta, hogy a szaxofon nem csak erotikus filmekben vethető be sikerrel. A következő filmzenénk szintén egy világsztárhoz és egy világsikerhez kapcsolódik, mégpedig a népszerű Desperado című amerikai-mexikói kalandfilmhez. A film híres főcímdalát a film főszereplője, a világhírű színész Antonio Banderas és a Los Lobos együttes adja elő. Ezt hallgatjuk meg már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: Legyen zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 18.

0: Eurotop 40.
1: Magyarország egykori number one-jai.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

Magyarország egykori kedvencei között a Trabant szólt az Exotic-tól Sipos F. Tamás kellemes orgánumával. A csapat története még a 86-os Aorta Fesztiválon kezdődött, ami egy akkor igen népszerű tehetségkutató volt. A versenyt a fiúk megnyerték, a fődíj pedig egy dalfelvétel lett. Az imént hallott Trabant című dalokat a mai napig is játsszák a rádiók. A zenekar 93-ban feloszlott, az énekes Sipos F. Tamás pedig szóló karrierbe kezdett, méghozzá a Republik Együttes énekesi posztját töltötte be, a korábbi frontember Bódi László Cipő tragikus halálát követően. A folytatásban pedig már is a Hooligans tagjai érkeznek, a Félember című daluknak pedig természetesen a nő bálványozása a központi témája, ezt hallgatjuk meg már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 15.

0: saját fejlesztéseikkel értek el országos sikert a debreceni diákok. Padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. Ma van a kerékpározás világnapja. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A debreceni egyetem gyakorlóiskoláinak tanulói kiemelkedően szerepeltek az országos tudományos és innovációs olimpia döntőjében. A fiatalok többek között orvosi, gyógyszerészeti és drónfejlesztési projektekkel mutatkoztak be a budapesti megmérettetésen. Az eredményeknek köszönhetően a Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és a Balázsházi János gyakorló technikum is bronz minősítést kapott a tehetségek támogatásáért. A szakemberek szerint a verseny nagy lehetőséget jelent a diákok, mert már középiskolásként betekintést nyerhetnek a tudományos kutatások világába, és értékes tapasztalatokat szerezhetnek, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Olcsóbban akarta megúszni a bevásárlást, így padlizsánt fizetett vöröshagyma áron egy debreceni nő. A hajdúbihari rendőrség azt közölte, a 47 éves vásárló május végén egy debreceni áruházban több terméknél is trükközött, a kimért zöldségeknél olcsóbb árut ütött be a címkenyomtatón, majd az így kapott vonalkóddal fizetett az önkiszolgáló kasszánál. Emellett 5 tábla csokoládét is fizetés nélkül tett el. A módszer kétszer is működött, a harmadik alkalomnál azonban a biztonsági szolgálat rajta kapta. Az ügyben lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indult eljárás. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túl zsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Erről beszélt a Best FM-nek Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
0: A klímaváltozás már teljesen átírja a magyar mezőgazdaságot. Súlyos aszály és csapadék hiány veszélyezteti a hazai búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem búzatanácskozásán. A szakemberek szerint az alkalmazkodás kulcskérdés, mert a terméscsökkenés már több növénynél is érezhető, és a kukorica helyét is egyre inkább a napraforgó veszi át, olvasható az Unideben. Közepesen felhős időre számíthatunk, záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Debrecenben és a térségben 27 fok lehet ma a legtöbb, éjszakára pedig 15 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, tehát holnaptól is számíthatunk még elszórtan zivatarokra.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled,
1: Kontinens.
5: Egy slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
5: Eurotop 40.
1: Eurotop 40. A 13.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.
1: A 12.

Az 1962-es Chilei világbajnokságon gondolták úgy először a szervezők, hogy jó lenne nem csak a sporttal, de zenével is szórakoztatni a nézőket. Talán az 1998-as franciaországi VB-től kezdve még fontosabb szerepe lett a hivatalos daloknak, látva, hogy mekkora sikere volt Dario G. Carnaval de Paris című dalának, amelyet akkoriban kiemelt gyakorisággal játszottak a rádiók, illetve a zenecsatornák. A most következő We Are The World című dal a USA for Africa nevű jótékonysági szupergrup dala volt, amelyet 1985-ben rögzítettek. A dalt Michael Jackson és Lionel Richie szerezte, az ötlet pedig Harry Belafonte amerikai színészben született meg, miszerint készítsenek egy jótékonysági kislemezt, amelynek segítségével támogathatják az afrikai éhező embereket. A kislemezből 2009-re több mint 20 millió darabot adtak el, ez több mint 63 millió dollárt jelentett a segélyszervezet és Amerika számára. A We Are The World megmutatta, hogy különböző stílusú zenészek is képesek produktívan együtt dolgozni, és erősítette azt a popzenei törekvést, hogy humanitárius problémákkal foglalkozó dalokat teremtsenek.

0: Topsláger.
1: Újabb topsláger.
2: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Eurotop 40. A 9.

Whitney Houston emléke kitörölhetetlen a zene történetéből, ahogy a One Moment in Time című dala is. Ez volt ugyanis az 1988-as nyári olimpia és a nyári paralimpia hivatalos dala. Ez szólt az elmúlt percekben itt a Best FM-en. Travis McCoy a fiatalság és a bulizás témáját választotta We'll Be Alright című dalához. A klip sem lehetett volna másmilyen, hiszen Travivel és barátaival egy fergeteges házi buliba csöppenhetünk, ahol minden megvan, ami egy ilyen partihoz kell. Jó társaság, jó dalok, valamint az ehhez kellő fiatalos őrültség. 2011-ben pedig az év egyik legnagyobb slágere volt a most következő We'll Be Alright Travis McCoy-tól.

Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Az ötödik.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40 től Európa kedvencei.
4: 10. ezen a héten
5: a Stranger Things Steve Harringtonja, művésznevén Joe, dala pedig az End of Beginning. Harry Styles újdonsága.
4: 8. lett
5: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Miss Know-It-All.
4: 7. ezen a héten
5: Taylor Swift és a Fate of Aphelia.
4: 6.
5: Ray, aki nagy hívvel keresi a nagyüt. Taylor Swift, Aces of Light.

0: August Affair as a new religion.
1: Eurotop 40.
2: Eheti lista vezetője.
1: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
0: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Anita nevű hallgatóinkat! Az Anita női név, az Anna női név és a spanyol Juanita becenév összetételéből ered. Rokon nevei Anett, Anikó és Anna. Legismertebb viselője névnek Ábel Anita színésznő műsorvezető, Anita Ekberg svéd színésznő, Görbic és Kulcsár Anita kézilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Anita, aki a rádiót hallgat.

Ödecsúsztat.